0: Lók várhatóan már a rendeléskor találkozhatnak a három, vagy akár több eurós pluszköltséggel. Ugyanakkor fontos részlet, hogy ezt az összeget nem egyszerűen csomagonként számolják fel. A díj minden egyes eltérő termék kategóriára külön alkalmazható, így a végső összeg attól is függ, milyen áruk találhatóak ugyanabban a küldeményben. Ha például egy csomagban egy Cheyenne-ből készült blues és két gyapjú blues érkezik, a vámhatóság két különböző termék kategóriát azonosíthat. Ebben az esetben nem 3, hanem 6 euró vám teher keletkezik. Minél változatosabb egy rendelés tartalma, annál több ilyen díjtétel jelenhet meg.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Új lendületet kaphat a kórházi rendszer. Egy módosítás kötelezően bevonná a rezidens orvosokat az ügyeletekbe, és egyértelművé tenni munkájuk díjazását. Robbanásszerűen nő a lakásbérlések száma, egyre többen halasztják el a vásárlást. Jelentős mértékben emelkednek július 1-től a közlekedési szabályok megszegéséért kiszabott bírságok. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Új lendületet kaphat a kórházi rendszer. Egy módosítás kötelezően bevonná a rezidens orvosokat az ügyeletekbe, és egyértelművé tenni munkájuk díjazását. A tervezet szerint azokban az egészségügyi intézményekben, ahol a rezidensek képzése zajlik, kérésükre kötelezően be kell őket vonni az ügyeleti beosztásba. A rezidens orvosok az ügyeletes szakorvos mellett dolgoznának, miközben tevékenységük beleszámítana a teljes munkaidőbe. A minisztérium hangsúlyozta, hogy az intézkedés célja egy igazságtalan helyzet orvoslása. A javaslat értelmében a rezidensek már a képzés első évétől részt vehetnek az ügyeletekben, azon a szakterületen, amelyen tanulnak. Munkájukat minden esetben az ügyeletes orvos felügyelete és felelőssége mellett végzik. Robbanásszerűen nő a lakásbérlések száma, egyre többen halasztják el a vásárlást. A szakértők szerint az ingatlanárak az elkövetkezendő években is emelkednek. Főleg a fiatalok halasztják el a lakásvásárlást az ingatlanpiaci magas árak miatt. Addig is olyan ideiglenes megoldást választanak, amely nem terheli meg a költségvetésüket. Mivel a nagyvárosokban egy háromszobás lakás hozzávetőleg 300 ezer euró, egy ugyancsak háromszobás lakás egy régebbi, gyakran szigeteletlen házban 170-180 ezer euró, egy kétszobás lakás pedig 150 ezer euró. A legtöbben nem tudják megengedni maguknak a vásárlást. Jelentős mértékben emelkednek július 1-től a közlekedési szabályok megszegéséért kiszabott bírságok. A frissített büntetéslistát a minimálbér változásaihoz kötötték. A garantált bérminimum bruttó értéke idén nyártól 4325 lejre nő. Újdonság, hogy azoknak a gépjárművezetőknek, akik 90 napon belül nem fizetik ki a bírságot, felfüggesztik a vezetői engedélyét. A vezetési jog felfüggesztése a 90 napos határidő lejáratát követő harmadik munkanap 0 órakor kezdődik, és a felfüggesztés utolsó napján 24 órakor ér véget. A jogosítvány felfüggesztését a bírságok ki nem fizetése esetén 2026. augusztus 1-től alkalmazzák.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyre több cég nem tudja fizetni a hiteleit, főleg azok, amelyek állami programok keretében vettek fel pénzt beruházásokra. Az Európa Tanács emberi jogi biztosa szerint súlyos próbatétel előtt áll a hazai idős otthon hálózat. Egyre többen próbálják ki a gyógypiercinget, amikor gyógyszermentes megoldást keresnek régóta fennálló panaszaikra. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Mintegy 20 milliárd leértékben vettek fel kedvezményes, az állam által garantált hiteleket a hazai cégek. Az utóbbi időben viszont jelentősen megugrott a bedőlt hitelek száma, az arányuk immár 10%. Ez hozzávetőleg duplája a vállalati kölcsönök átlagának. Így fizetjük meg a geopolitikai problémák árát, amelyeket az egész világ megérez, valamint a költségvetési hiányét, ami előbb-utóbb infláció formájában jelentkezik, nyilatkozta a Román Nemzeti Bank stabilitási igazgatója. Úgy látja, hogy a bedőlt hitelek nagy aránya nem csak a kedvezőtlen gazdasági körülményeknek tudható be. Időszerű lenne átértékelni a jövendő programokat. Ha támogatni akarjuk a beruházásokat, a tanulság az, hogy sokkal célirányosabban kell csinálni. A támogatásokat 4 területre kellene összpontosítani. Energiabiztonság, élelmiszerbiztonság, védelem és csúcstechnológiák, hangsúlyozta a szakember. Romániának sürgősen erősítenie kell az idősellátást az Európa Tanács emberi jogi biztosa szerint. Az egyre csak öregedő társadalom láttán több tartós gondozási szolgáltatásra, idős otthonra, fenntartható finanszírozásra, szigorú engedélyezésre és hatékony ellenőrzésre van szükség. Az ország lakossága gyorsan öregszik, miközben a családokon egyre nagyobb a lelki, fizikai és anyagi teher. Az ellenőrzéseket végző biztos szerint aggodalomra ad okot az engedély nélkül működő gondozó otthonok létezése, amelyekkel kapcsolatban súlyos bántalmazási és elhanyagolási vádak is felmerültek. Idei minisztériumi adatok azt mutatják, hogy Romániában csaknem 800 engedélyezett idős otthon működik, mintegy 85%-uk magánkézben van, és csak 15%-a állami. Migrén, álmatlanság, szorongás, klimax. Egyre többen próbálják ki a gyógypiercinget, amikor gyógyszermentes megoldást keresnek régóta fennálló panaszaikra. Miközben hívei szerint az akupunktúrás pontok stimulálásán alapuló módszer sokak életminőségét javítja, az orvosok óvatosságra intenek a lehetséges fertőzések és szövődmények miatt. Sokan úgy vélik, hogy valamilyen új keletű csodacsipről van szó. A valóságban a hatás alapja az adott akupunktúrás pont folyamatos stimulációja. Az egészségügyi szakemberek ugyanakkor árnyaltabban fogalmaznak az új divatról. Szerintük a fülpiercingek behelyezését nem szabad kockázatmentes beavatkozásként kezelni, hiszen minden piercing egy szándékosan létrehozott seb, amelynek gyógyulását a baktériumok, a súrlódás, az ékszer anyaga és a megfelelő higiénia egyaránt befolyásolja.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Nagyobb uniós költségvetést akar az Európai Parlament. A tagállamoknak több pénzt kellene befizetniük a közös kasszába. Hatalmas összegre bírságolt 10 hazai bankot az Országos Versenytanács. Újabb díj drágíthatja július 1-től a Temuról, Shinről és más unión kívüli webáruházakból érkező rendeléseket. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. A tagállamoknak több pénzt kellene befizetniük az Európai Unió közös kasszájába. Ezt szeretné elérni az Európai Parlament, amely elfogadta álláspontját a 2028 és 2034 közötti uniós költségvetésről. A képviselők az Európai Bizottság javaslatánál is nagyobb költségvetést tartanak szükségesnek. Elképzelésük szerint az országok a nemzeti jövedelmük 1,27%-át fizetnék be, ami 7 évre nagyjából 2000 milliárd eurós költségvetést jelentene. Az EP szerint erre azért van szükség, mert az uniónak egyre több területen kell helytállnia. Ilyen a védelem, a gazdaság erősítése, az infrastruktúra fejlesztése, valamint az oktatás és a kutatás támogatása. A képviselők hangsúlyozzák, nem szeretnék, ha kevesebb pénz jutna a mezőgazdaságra vagy a szegényebb régiók felzárkóztatására. Több mint 3,7 milliárd lej, azaz összesen 710 millió euró pénzbírságot szabott ki az Országos Versenytanács 10 romániai bankra, amiért megsértették a versenyszabályokat a bankközi alapkamat megállapításakor. Az intézmény közleménye szerint beigazolódott a kartellezés gyanúja, mivel a pénzintézetek összehangolták a robort. Hiteleiket feltornázva pedig optimalizálták a bevételeiket. A jelentés szerint így közvetlenül károsították a fogyasztókat. A testület közölte azt is, hogy az érintett bankoknak a szankciók közlésétől számítva 60 napjuk van a törvénytelen gyakorlat felszámolására. Újabb díj drágíthatja július 1-től a Temuról, Shinről és más unión kívüli webáruházakból érkező rendeléseket. Az Európai Unió ugyanis megszünteti a 150 eurónál olcsóbb küldemények vámmentességét. Az új teher pedig a Romániában az év eleje óta alkalmazott csomagdíjjal is összeadódhat. A vásárlók várhatóan már a rendeléskor találkozhatnak a 3 vagy akár több eurós plusz költséggel. Ugyanakkor fontos részlet, hogy ezt az összeget nem egyszerűen csomagonként számolják fel. A díj minden egyes eltérő termék kategóriára külön alkalmazható, így a végső összeg attól is függ, milyen áruk találhatóak ugyanabban a küldeményben. Ha például egy csomagban egy sejemből készült blues és két gyapjú blues érkezik, a vámhatóság két különböző termék kategóriát azonosíthat. Ebben az esetben nem 3, hanem 6 euró vám teher keletkezik. Minél változatosabb egy rendelés tartalma, annál több ilyen díjtétel jelenhet meg.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! 6 óra 3 perc van, úgyhogy itt az ideje felébredni, és hogy ez minél könnyebben menjen, ma is segít benne Hosszú Sanyi, aki mint mindig most a következő egy órában is erősebbé próbálja tenni a reggeleteket itt a 89,6-on. 7-től pedig majd csatlakozik hozzám Balázs Anita is, és hát a mai Reggeli Pluszban is a legjobb dalokkal ébresztelek benneteket. Elsőként Niall Horan slágerével érkezzen tőle a Dinner Party.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

Reggeli plusz a plusz FM-en, könnyű napot kívánok minden városinak, és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket, és ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz, és amúgy

Hello, Nagyvárad! Ez itt a Reggeli Plusz, ahol mint halljátok, a kedvenc zenéitek szólnak, és persze ez az az időszak, amikor hosszú Sanyi szól hozzátok, meg persze faggatózik is nálatok ma, annak kapcsán, hogy ti melyik csomagolóanyag visszaválthatóságának örülnétek a legjobban. Hát a hulladék gazdálkodási adatok és a lakossági visszajelzések alapján a következő opció mellett szólnak komoly érvek. Először is a tejtermékek csomagolása, higiéniai szempontból a legproblémásabbak amúgy, mert általában napokig állnak az otthonokban, de rengeteg fogy belőlük, így a visszaváltásuk jelentősen csökkenteni a kommunális hulladék mennyiségét. Az 5 literes PET palackok a hatalmas térfogatuk miatt rendkívül gyorsan megtöltik az otthoni kukákat, még akkor is, ha összepréseljük őket, így a rendszerbe vonásuk azonnali és látványos helyfelszabadítást jelenteni a háztartásokban. A befőttes üvegek meg ugye nehezek és törékenyek, bár sokan újra hasznosítják őket otthon, a szelektív gyűjtőbe hordásuk nehézkes, így a betétdíj komoly motivációt jelentene az üveg értékes alapanyagának megmentésére. Hát érdekelne, hogy ti melyik csomagolóanyag visszaválthatóságának örülnétek a legjobban. Én továbbra is a legnagyobb slágereket adom viszonzásul.

0: Hát én meg azt szeretném tudni, hogy ti melyik csomagolóanyag visszaválthatóságának örülnétek a legjobban. Jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyival. A magam részéről a teljes dobozok visszaválthatóságának örülnék amúgy a legjobban, mivel a tejtermékek a mindennapi fogyasztás alapja, így ezekből keletkezik az egyik legtöbb háztartási hulladék. A döntéshozók és a szakértők is pontosan látják ezt az igényt. A romániai környezetvédelmi minisztérium jelenleg is tanulmányozza a gyümölcsleves és a teljes kartondobozok SGL rendszerbe való integrálásának lehetőségeit. A halasztás mögött elsősorban komoly technikai és logisztikai okok állnak. A tejmaradványok órákon belül megromlanak a gyűjtőpontokon és a retúró raktáraiban tárolt moshatlan teljes dobozok komoly közegészségügyi és szakterhelési kockázatot jelentenének, amik eljutnak a feldolgozóig. Emellett a tejjel szennyezett csomagolások beszennyezhetnék az automata belső présmechanizmusát, ami állandó tisztítást és meghibásodást okozna. A teljes karton, azaz tetrapak nem homogén anyag, hanem papír, műanyag és alumínium rétegek keveréke. Ennek a szétválasztása és újrahasznosítása sokkal bonyolultabb technológiát igényel, mint egy tiszta PET palack vagy egy alumínium doboz feldolgozása. Hát érdekelne ettől függetlenül, hogy ti melyik csomagolóanyag visszaválthatóságának örülnétek a legjobban. Én egyébként annak is örülnék, hogyha erre a kérdés egy komment formájában válaszolnátok a Facebookon, mivel ott is találtok ezzel kapcsolatban egy bejegyzést. Addig is megtaláljátok itt nálunk a legjobb zenéket, és persze a titeket érintő legfontosabb infókat is.
1: Legnagyobb slágerek plusz magyar kedvencek plusz a legfontosabb infók. Tökéletes kombináció. Reggeli Plusz a Plusz

Jó reggelt Nagyvárad, az elmúlt percekben Rihanna slágere szólt, a következőben pedig én fogok hozzátok, ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, aki továbbra is csak jó híreket hozott számotokra az időjárás tekintetében, ugyanis folytatódik a nyárias idő, sőt már-már kánikulai nyárias idő, hiszen ma is 30 fok fölött mérhetünk majd maximumként, már most is egyébként 18 körül van a hőmérséklet, és rohamosan emelkedik egyébként. A nap folyamán lesznek amúgy felhősebb időszakok, viszont ennek ellenére csapadékra továbbra sem kell számítani. Enyhe légmozgás mellett és fronthatás sem terheli ma sem a szervezetünket. A jó idő az természetesen kedvez a útfelújítási munkálatoknak is, mint például az aszfaltozásnak, az viszont nem feltétlenül minden esetben kedvez a közlekedésnek, ugyanis most például aszfaltozási munkálatokat végeznek az aradi úti bevásárlóközpontok környékén, konkrétan a mai naptól egészen 12-ig, éppen ezért szükséges az arra közlekedő autóbuszok útvonalának ideiglenes elterelése is. A 19-es vonalon közlekedő buszok csak a Dedeman Barkácsáruházhoz térnek majd be, nem fognak behajtani az erre a bevásárlóközponthoz. A Dedeman irányába a Pece hídig a megszokott útvonal szerint halad a busz, majd ráhajt a Hornbach áruházhoz vezető bekötő útra, a Czárhegy Gyula utcára majd megérkezik a Dedemanhoz. A Dacia út irányába ugyanezen az útszakaszon tér vissza a Pece hídig, innen pedig a megszokott útvonalon halad tovább. A 23-as buszok viszont csak az erre a bevásárlóközponthoz hajtanak be, a Dedemanhoz nem. Az erre irányába a Pece hídig a megszokott útvonal szerint halad a busz, majd feltér a Szent Andrássy útra, a Tiger melletti körforgalomban megfordul, végig halad a körgyűrűn az Ócska piac melletti körforgalomig, majd megérkezik az erához. A December 1 park felé a körgyűrűn jut el a Pece hídhoz, majd innen tovább a megszokott útvonalon, szóval feltétlenül kalkuláljatok ezzel, ha használjátok valamelyik járatot. Egyébként én használhatnám a ti észrevételeiteket az egyéb közlekedési infók tekintetében. Most még persze nincs tudomásom arról, hogy lenne valahol a megszokottól eltérő történés, de ha van információt a ilyesmiről, akkor azt szívesen veszem. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, szóval hívjatok, írjatok, amelyik egyszerűbb vagy praktikusabb, én pedig

0: 6 óra 43 perc van. Jó reggelt, Nagyvárad, ismét hosszú Sanyi az, akivel a legjobb zenéket hallgathatjátok itt a Reggeli Pluszban. De hallhatjátok persze a titeket leginkább érintő történéseket is. Az egyik legfontosabb most, hogy meghibásodás történt a távhőszolgáltató hálózaten, az Atelier-Relor és a Nozsonyi-Dulói utcák kereszteződésénél. Ezért ma reggel 8 órától ideiglenesen szünetel a melegvíz ellátás több nagyváradi utcában. Érintve lesznek a 871-es, 72-es és 75-ös hőközpontokhoz kapcsolódó fogyasztók, konkrétan az Ali Szálka, az Atelier Relor, a Nozsori Dulói, a Mejulúj, a Leonardo da Vinci, a Nufferulúj, a Csihelyulúj, az Apateulúj, a Liszt Ferenc, Jules Verne, Römer Flóris és Vincent van Gogh utcák lakói. A szolgáltató tájékoztatása szerint a javítási munkálatok várható a legkésőbb holnap 23.30-ig befejeződnek, ezt követően fokozatosan helyreáll a melegvíz ellátás. A vállalat közleményben hangsúlyozza, hogy a beavatkozó csapatok mindent megtesznek annak érdekében, hogy a meghibásodást a lehető legrövidebb idő alatt elhárítsák, és a szolgáltatás mielőbb visszaállítsák a fogyasztók számára. További információkért egyébként hívhatjátok a 0800-078-as ingyenesen hívható zöld számot, vagy a 0259-467-577-es telefonszámot. Nálunk pedig hallgathatjátok a jobbnál jobb zenéket, érkezik is az It's Not Right, Mr. Bert és Rezol közös előadásában.
1: Jó reggelt! Jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz,

0: 6 óra, 51 perc van, jó reggelt, ez itt a Reggeli Plusz, a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, ahol ma arra vagyok kíváncsi, hogy ti melyik csomagoló anyag visszaválthatóságának örülnétek a legjobban. Szaboros József azt írja, hogy ez így sorban jöhet, mint csak be is kellene tartani. Aztán Magyar János is írt, annyi ruhát kiloptam már, hogy elég lenne egy kisebb falunak. Ha 50 lejt adnának darabjáért, megvehetném a vágyott tihanyi luxus házamat. Aztán Talódi Zsuzsa is kommentelt, én annak örülnék a legjobban, ha több ilyen visszaváltó gépet szerelnének, nem csak egyet-kettőt üzleteknél, hanem például minden második, harmadik udvarba, hogy ne kelljen az embereknek sorba állni a visszaváltásnál, igazából az lenne a jobb. Milyen okos. Aztán Dalos Aranka is írt, régen is volt üvegvisszaváltás, csak nem lehetett sorba az üveg. Ha most ezt visszaállítják, az nagyon jó lesz, és persze az 5 literes PET palackok visszaváltása is nagyon jó ötlet. Nagyon szépen köszi a hozzászólásokat, járnak viszonzásul ezúttal is nektek a legjobb dalok.
1: Ez a Reggeli Plusz, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Itt a Plusz FM-en.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Csak papíron keresünk többet. Az infláció és a mérsékelt béremelések miatt a lakosság vásárlóereje valójában csökkent. Július 1-től a nagyváradiak többet fizetnek a szemétszállításért. Szép bevételt hozott az adóhatóság online vásártere. Sok adós inkább fizetett, csak ne árverezzék el lefoglalt javaikat. Köszöntelek benneteket, Kesserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Bár a bruttó átlagkereset növekszik, az infláció és a mérsékelt béremelések miatt a lakosság vásárlóereje valójában csökkent. Az Országos Stratégiai és Előrejelzési Bizottság legfrissebb előrejelzése szerint a munkaerőpiacon is komoly kihívásokkal kell szembenézni. A bizottság prognózisa szerint 2026-ban a bruttó átlagkereset várhatóan 9217 leig emelkedik. Ez a növekedés azonban mérsékeltnek tekinthető a bérköltségek egyensúlyban hozatalát célzó intézkedések miatt. A reálbér növekedés így a negatív tartományban marad, mivel az árak emelkedése felemészti a névleges bérnövekedést. A szakértők hozzáteszik azt is, hogy bár a bruttó minimálbér emelése kedvezően hat a rendelkezésre álló jövedelmekre, a vásárlóerőre gyakorolt hatása korlátozott marad. A minimálbér július 1-től 4325 lejre emelkedik, ami serkenti ugyanaz alapjövedelmet, de az általános bérátlagra csak mérsékelt hatással lesz. Nagyvárad helyi tanácsa jóváhagyta egyes hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjak módosítását. Az új díjszabások július 1-től lépnek majd életbe. Módosul a lakóházban élő természetes személyek számára a vegyes hulladék, illetve a tömbházakban élő lakosok esetében a vegyes, újrahasznosítható és biológiailag lebomló hulladék díjszabása. Az új tarifák tartalmazzák a gyűjtés, szállítás, a körforgásos gazdasági hozzájárulás és a lerakási díj költségeit. Az irányár vegyes hulladék esetében a családi házaknál 62,29 lej köbméterenként, tömbházaknál pedig 62,86 lej köbméterenként. A biológiailag lebomló hulladék begyűjtéséért a tömbházak esetében 39,67 lejt kell fizetnünk köbméterenként, ugyanitt az újrahasznosítható hulladékért 59,18 lejt. Két hónap alatt 15,3 millió lej bevételt generált az adóhatóság online értékesítési platformja, adta hírul a profit.ro. Ez a pénz az árverésekből folyt be, azonban a teljes bevétel nagyobb volt, mivel az árverések lebonyolítása előtt 3 millió lejt meghaladó értékű adótartozást törlesztettek olyan személyek, akiknek a javait meghirdették a platformon. Március 30-a és május 31-e között 78 online árverésre került sor, míg 17 esetben az adósságok teljes törlesztése miatt az árverést lefújták. Az eladási ár átlagban 17%-kal haladta meg a kikiáltási árat, közölte a hatóság. Az online vásártér rövid idő alatt nagy népszerűségre tett szert. Működésének első két hónapjában 1,7 millió egyéni látogatója volt, és több mint 70 milliószor kattintottak az oldalra.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Időnként felhős lehet ma az égbolt, de számottevő csapadék ennek ellenére sem várható. Jelenleg 18 fok környékén mozog a hőmérséklet, napi maximumként pedig ma 30 fok körül mérhetünk majd a délután folyamán. Enyhe légmozgás mellett is fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz közlekedési információk.
2: Ezekben a percekben még gond nélkül el lehet jutni a város bármely pontjába, de ha láttok valamilyen közúti akadályt, akkor ne habozzatok, hanem hívjatok minket a 0359 17 22 22-es vezetékes számunkon, vagy írjatok nekünk a 0734 17 22 22-es SMS, WhatsApp és Viber számunkra. Jó utat mindenkinek!
0: És most jó reggelt!
3: Ez a Reggeli Plusz.
0: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel.
3: A legfontosabb hírek, információk,
0: jó hangulat
3: és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad, újra itt a reggeli plusz a mikrofonnál 8 óráig Balázs Anitával
5: és Hosszú Sanyival. Június 10-e szerda van. Boldog névnapot kívánunk Margit és Gréta nevű hallgatóinknak. Isten éltessen titeket, kedves névnaposok, és természetesen szeretettel köszöntjük mindazokat, akik ma bármilyen okból kifolyólag ünnepelnek.
2: Köszöntésül hozzuk is nekik a legjobb zenéket, és persze nem csak nekik, hanem mindenkinek, aki hallgat bennünket. És hamarosan hallhatjátok majd a mindannyiunkat érintő legérdekesebb témákat is, de addig is akkor kapjátok tőlünk a legnagyobb slágereket.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: Jó reggelt, Nagyvárad, ez itt a Reggeli Plusz, a város egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztő műsor Anitával és Sanyival, és persze itt vagytok velünk ti, és köszönjük szépen nektek, cserébe kaptok tőlünk sok-sok érdekességet.
1: Drasztikusan nő az egyedülállók száma az EU-ban. A statisztikák szerint 2025-ben az EU-ban regisztrált 203,1 millió háztartás közül több mint 76 millióban egyedülálló gyermektelen felnőttek laktak. Ezt követték a gyermektelen párok, 48,9 millió, az egyéb típusú gyermektelen háztartások, 30,7 millió, és csak a negyedik helyen szerepeltek a gyermekes párok, 29,9 millió, idézi az adatokat a news.ro. A teljes uniós háztartás szám 2016 és 2025 között 6%-kal emelkedett, de a leggyorsabb növekedést, kiugró 19,2%-os bővülést éppen az egyedülálló felnőttek háztartásai mutatták. Jelenleg a felnőtt lakosság 22,5%-a él egyedül vagy egyszülős családként. Az egyedüllét aránya az életkor előre haladtával nő, míg a 18-24 év közötti fiataloknak csupán 12,5%-a él egyedül, addig a 65 év felettiek körében ez az arány már 32,2%. Érdekesség, hogy a vizsgált időszakban az egyedül élő férfiak száma sokkal meredekebben emelkedett, mint a nőké, különösen a 65 év feletti korosztályban. Plusz 37% a férfiaknál, szemben a nők 16,8%-os növekedésével.
0: Hoppá, utcára kerülnek a pasik. Nagyon úgy tűnik ebből nekem, az jön le, hogy ugye ők azok, ugye az egyedül élő férfiak száma.
1: A 65 év feletti korosztályban.
0: Igen, a 65 év feletti korosztályban, hogy meredeken emelkedett, ugye?
1: Igen, igen. Nem, mondjuk nekem az jutott eszembe, remélem, hogy nincs igazam, hogy lehet, hogy a hölgyek hamarabb elhunynak, és akkor
0: amikor... Hát én meg pont máshogy tapasztalom. Tehát épp a fordítottját, hogy inkább a férfiak azok, akik hamarabb.
1: És akkor gondolod, hogy így 65 év felett kirakják őket a nők?
0: Jó, ezt nyilván most csak ironizáltam, szóval ezt nem gondoltam komolyan.
1: Okay.
0: De figyelj, éppen beszéltünk a minap arról, hogy ugye a válások is egyre sűrűbbek itt nálunk Romániában. Igen. És ez mondjuk egy EU-s statisztika, és akkor ebben benne van ugye az a nagyobb szám, ami ugye a nyugati társadalmakban jelen van, hogy ott ugye valóban sokkal több az egyedülálló. Uh-huh. Ezt így ismeretségi körben is járva-kelve, beszélgetve, ezt én is tapasztalom, hogy az, hogy most gyermektelen párok is egyre többen vannak, és mert ugye a gyereket a nyugati társadalmakban ugye a kisállatok, a házi kedvencek pótolják, vagy váltják fel, ez is egy tényező, és hát ugye ebből adódik valahol az is, hogy kicsit úgy felhígul a társadalom, vagy ezek a társas kapcsolatok, és akkor többen vannak, akik inkább úgy gondolják, hogy jobb lesz nekik egyedül.
1: Meg eleve szerintem vannak, akik félnek a gyermekvállalástól. Én azt gondolom, hogy van egy ilyen kategória is, hogy annyira bizonytalan a gazdasági helyzet, meg egyáltalán a világunk, a biztonságunk, hogy lehet, hogy kétszer is meggondolják, hogy a jelenlegi körülmények közé vállaljanak egy gyereket.
0: Igen.
1: Ez az egyik. Abszolút. A másik pedig szerintem az is közrejátszik, hogy azért manapság már nem olyan egyszerű ismerkedni, mint mondjuk annak idején, mikor még mi voltunk 20 évesek. Tehát, hogy akkor ugye elmentél diszkózni, szórakozni, eljártunk ide-oda, vagy összeültünk csak a parkba, vagy az utcán bandáztunk, és most meg ez már szinte teljesen megszűnt, mert hogy igazából már szórakozó helyekre sem nagyon járnak a fiatalok, vagy csak ritkán, de ott is a telefonjukat nyomogatják.
0: Azt a...
1: Legalábbis nekem ez a tapasztalatom. Igen.
0: Ha elmennek bulizni, akkor is a személyes ismeretség is online történik.
1: Hát én sajnos tapasztalom ezt így a... Hát a családon belül is vannak ugye fiatalok, vannak unokaöcseim, akik vagy egyáltalán nem is mennek el bulizni, vagy ha el is mennek, akkor is csak az ő kis társaságukon belül úgy el vannak.
0: Kis klikk.
1: Igen, de hogy így én azt látom, hogy nem annyira nyitnak már a fiatalok egy szórakozó helyen afelé, hogy mondjuk nem tudom, mint régen, ugye oda ment egy srác, egy lányhoz, elhívta.
0: Felkérte táncolni.
1: Hát igen, elhívta egy gitarra, vagy megkérdezte, hogy haza kísérhetlek-e a buli végén. Tehát, hogy ez így nem nagyon működik már.
0: Aha.
1: Úgyhogy így eléggé megnehezedett az ismerkedés is, és ez szerintem egyenes arányban nő az életkor előre haladtával. Tehát, hogy lehet,

0: hogy még 10 évesen azért könnyebb, de hogy ilyen 30 pluszosan, meg 40 pluszosan, meg már még sokkal nehezebb ismerkedni, ha csak nem próbálkozik valaki a társkeresőkkel, de hát azoknak tudjuk, hogy nagyjából a fele az ilyen, ilyen fúder, meg, meg kitalált dolog, tehát hogy igen.
1: Valóban nagyon beszűkült a mozgástér.
0: Szóval én nem csodálkozom rajta, hogy drasztikusan nő az egyedülállóak száma. Tehát nagyon sok összetevője van nyilván ennek a dolognak, de hogy ezek biztosan ilyen sarkalatos pontok, ami miatt ott tartunk most, ahol ilyen szempontból.
1: Mondjuk gazdasági oldalról nézve meg logikusabb lenne, nem? Pár kapcsolatban. De hogy akkor megoszlanak a költségek, most így, hogy külön-külön mindenki bérel egy lakást, hát az sokkal többbe kerül.
0: De egyébként ugye... meg most nem akarom elviccelni, de hogy hosszú távon meg az a legjobb felállás, nem? Mikor úgy mindenkinek megvan a saját kis lakása, és akkor ideig, óráig úgy együtt vagyunk, eltöltünk egy kis időt, de hogy utána mindenki megy a saját lakásába, és akkor valószínűleg nem is fognak elválni, mert hogy nem mennek egymás agyára. Jó, most itt poénkodni
1: próbáltam. Hozzá, tudod, hogy különt úgy vonulni.
0: De amúgy a gazdasági szempontból is nem tudom, igazából ez így elgondolkodtat, mert mondjuk szingli nő lehet, hogy kevesebbet költ mondjuk ennivalóra, vagy kevesebbet főz, vagy kevesebbet
1: nem
0: foglalkozik
1: kell
0: ezzel.
1: Értem.
0: Hát én tényleg nem rossz indulatból mondom, de hogy én is annak idején, mikor szingliként éltem a kis garzonlakásomban, nagyon sokszor előfordult, hogy mondjuk megettem egy konzervet, mert éppen azt kívántam, és nem volt elvárás, hogy legyen főtt kaja minden nap az asztalra téve. Míg, ha ott van a férfi, lehet, hogy nem várja el, de a nők azért általában szeretnek a férfiak kedvére tenni, és akkor szeretném megörvendeztetni, és akkor mindjárt főzök, vagy legalábbis próbálok valami olyat.
1: Többe van.
0: Igen, többe van, időben is, anyagilag is, tehát hogy nem tudom, elgondolkodtató, hogy anyagilag mennyire jó az, vagy nem jó.
1: Hát ha erről az oldalról közelítjük meg, akkor valóban ugye, több a kiadás ilyen téren, de ugyanakkor meg ha azt a, ugye a legnagyobb költség, ami van egy háztartásban, az nyilván ugye a lakhatásnak
0: persze,
1: a költsége.
0: Persze. Ha mondjuk például, egy albérletet kell fizetni,
1: ha fiatalokról igen,
0: akkor
1: ugye
0: nyilván,
1: nincs még saját lakás, és albérletet kell fizetni, akkor nyilván az egy elég magas költség.
0: Így van. Ilyen szempontból kiadás. Biztos, hogy kedvezőbb az, hogyha, ha együtt élnek a párok.
1: Igen. De érdekelne egyébként, hogy a hallgatók hogy látják. Szerintetek mi lehet ennek az oka, hogy egyre többen vannak egyedül, mi továbbra sem hagyunk benneteket egyedül, és persze hozzuk nektek a válaszokért cserébe a legnagyobb slágereket is.

0: a Plusz FM. Reklám. A Kavi Expo Fashion visszatér Nagyváradra a nyári kollekcióval. A Nemzeti Ruha és Lábbeli Vásár várja Önt június 10-től 14-ig naponta 10 és 20 óra között az Antonio Alexes sportcsarnokban. A belépés ingyenes.
1: Érdekel egy állás a debreceni BMW gyárban? Ott lennél az új X3 gyártásánál? Akkor figyelj! Júniusban Nagyváradra érkezik a BMW debreceni gyárának csapata. Találkozz velünk a Lotus Centerben júniusban két hétvégén, és tudd meg első kézből, milyen nálunk dolgozni. Standunknál személyesen is beszélhetsz kollégáinkkal, kérdezhetsz, és a jelentkezési folyamatot is elindíthatod, akár azonnal. Találkozzunk a Lotus Centerben június 13-án és 14-én, vagy 20-án és 21-én.
0: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvénye. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
2: Ati Kompresszore, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, hótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
0: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi Önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Élvezd a nyarat, kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron! Divat, védelem, kényelem! Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra, nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
4: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Csak papíron keresünk többet. Az infláció és a mérsékelt béremelések miatt a lakosság vásárlóereje valójában csökkent. Július 1-től a nagyváradiak többet fizetnek a szemétszállításért. Szép bevételt hozott az adóhatóság online vásártere. Sok adós inkább fizetett, csak ne árverezzék el lefoglalt javaikat. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Bár a bruttó átlagkereset növekszik, az infláció és a mérsékelt béremelések miatt a lakosság vásárlóereje valójában csökkent. Az Országos Stratégiai és Előrejelzési Bizottság legfrissebb előrejelzése szerint a munkaerőpiacon is komoly kihívásokkal kell szembenézni. A bizottság prognózisa szerint 2026-ban a bruttó átlagkereset várhatóan 9217 leig emelkedik. Ez a növekedés azonban mérsékeltnek tekinthető a bérköltségek egyensúlyban hozatalációzó intézkedés miatt. A reálbér növekedés így a negatív tartományban marad, mivel az árak emelkedése felemészti a névleges bérnövekedést. A szakértők hozzáteszik azt is, hogy bár a bruttó minimálbér emelése kedvezően hat a rendelkezésre álló jövedelmekre, a vásárlóerőre gyakorolt hatása korlátozott marad. A minimálbér július 1-től 4325 lejre emelkedik, ami serkenti ugyanaz alapjövedelmet, de az általános bérátlagra csak mérsékelt hatással lesz. Nagyvárad helyi tanácsa jóváhagyta egyes hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjak módosítását. Az új díjszabások július 1-től lépnek majd életbe. Módosul a lakóházban élő természetes személyek számára a vegyes hulladék, illetve a tömbházakban élő lakosok esetében a vegyes, újrahasznosítható és biológiailag lebomló hulladék díjszabása. Az új tarifák tartalmazzák a gyűjtés, szállítás, a körforgásos gazdasági hozzájárulás és a lerakási díj költségeit. Az irányár vegyes hulladék esetében a családi házaknál 62,29 lej köbméterenként, több házaknál pedig 62,86 lej köbméterenként. A biológiailag lebomló hulladék begyűjtéséért a több házak esetében 39,67 lejt kell fizetnünk köbméterenként, ugyanitt az újrahasznosítható hulladékért 59,18 lejt. Két hónap alatt 15,3 millió lej bevételt generált az adóhatóság online értékesítési platformja, adta hírül a profit.ro. Ez a pénz az árverésekből folyt be, azonban a teljes bevétel nagyobb volt, mivel az árverések lebonyolítása előtt 3 millió lejt meghaladó értékű adótartozást törlesztettek olyan személyek, akiknek a javait meghirdették a platformon. Március 30-a és május 31-e között 78 online árverésre került sor, míg 17 esetben az adósságok teljes törlesztése miatt az árverést lefújták. Az eladási ár átlagban 17%-kal haladta meg a kikiáltási árat, közölte a hatóság. Az online vásártér rövid idő alatt nagy népszerűségre tett szert. Működésének első két hónapjában 1,7 millió egyéni látogatója volt, és több mint 70 milliószor kattintottak az oldalra.
4: Plusz FM időjárás jelentés.
6: Időnként felhős lehet ma az égbolt, de számottevő csapadék ennek ellenére sem várható. Jelenleg 18 fok környékén mozog a hőmérséklet, napi maximumként pedig ma 30 fok körül mérhetünk majd a délután folyamán. Enyhe légmozgás mellett is fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
7: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
8: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
4: Plusz FM. Közlekedési információk.
6: Folyamatosan erősödik a forgalom a város és a megye útjain, beindult az élet, így már most tolódásra kell számítani szakaszonként a városba bevezető utakon, a kolozsvári, aradi, borsi, illetve a püspöki úton, a nagyobb sugárutakon is, a megszokottnál többet kell várni a jelzőlámpáknál és a körforgalmaknál, úgyhogy kitartást mindenkinek.
4: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
6: Megyünk is tovább a legjobb zenékkel és sok-sok érdekességgel.
9: Például hamarosan arról is beszélünk, hogy idén bevonnak-e új csomagolóanyagokat a betétdíjas rendszerbe. Hamarosan folytatjuk, maradjatok a Pluszon.
4: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: Jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt a Reggeli Plusz Anitával és Sanyival, akik ma is megtesznek mindent, hogy megfelelően tájékoztatva legyetek.
1: Idén várhatóan nem vonnak be új csomagoló anyagokat a betétdíjas rendszerbe, nyilatkozta nemrég az ezt működtető Returo vállalat kommunikációs igazgatója. Anka Marinescu egy szakmai eseményen elmondta, az SGR rendszer működtetésének harmadik éve ígérkezik a legnehezebbnek, mert 2026-ra a tavainál is ambiciózusabb célokat tűztek ki. Így elsősorban ezekre összpontosítanak, és bár korábban felmerült, hogy új típusú csomagolóanyagokat, például a befőttes üvegeket, a tejtermékek csomagolóanyagait, vagy az 5 literes PET palackokat is bevonják a rendszerbe, idén erre vélhetően nem fog sor kerülni. A szakember beszélt arról is, hogy a rendszer fenntarthatósága és hatékonysága érdekében egy-egy új csomagolóanyag bevezetését minden esetben előzetes megvalósíthatósági tanulmányoknak kell megelőzniük, amelyeket különféle szimulációknak kell követniük.
0: Hát igen, végül is az 5 literes PET palackot mondjuk elhelyezni egy ilyen automatába, az nem egy egyszerű feladat. Bár mondjuk lehetne valahogy olyan módszere, hogy amúgy is, amikor kidobod, akkor gondolom, más is úgy dobja ki, mint én, hogy összepréselem, aztán úgy kevesebb helyet foglal. Tehát valahogy így, valami ilyen megoldással, bár akkor ugye nem tudod olyan módon újra hasznosítani, hogy azt újra megtölteni, de hát egyébként sem jellemző ez esetleg az üvegek esetében, bár ott sem feltétlenül oké, már ott is összetörik, ugye?
1: Összetörik. Tehát, én mindig hallom a csörömpölést, amikor üveget dobok be.
0: Hát igen, máshogy mondjuk nem is nagyon lehetne, amikor pottyan, akkor ott már sérül is. Viszont az, hogy a befőttes üvegeket nem tudok visszaváltani, hát ezt akarja bárki visszaváltani, a befőttes üvegeket? Amúgy.
1: Mert hát hogy mit csináljon
0: vele? Felhasználod, nem?
1: Tehát, én nem.
0: Nem? Olyan?
1: Hát de mire?
0: Hát, mondjuk, hogy megtartasz... jövőre abba teszel el.
1: Persze.
0: Nem?
1: Hát én nem szoktam ilyen befőttet, ja, meg lekvárt,
0: meg ilyenek. Főzőben, meg ilyenek?
1: Nem. Tehát nem. De szerintem, szerintem egyre kevesebbek azok, akik ilyesmivel foglalkoznak. Remélem, a hallgatók megerősítenek, de hogy nem tudom, az én korosztályomban senki nem.
0: Jó, vanna, tudom csak.
1: Most kicsit kötözködtem,
0: igen,
1: bocsánat. Mondjuk én a tejtermékek csomagoló anyagainak örülnék, mert annak viszont sok tejet fogyasztunk mi is otthon. Mondjuk arra kíváncsi lennék, hogy ez a palackos tej-e, tehát ez a milyen műanyag palackban kapható.
0: Nem, szerintem ez
1: a doboz?
0: Ez a doboz, igen.
1: Ez a doboz, mert az jó, hogyha az lehetne majd visszaváltani, az egy jó dolog lenne.
0: Igen, csak azt nem tudom, hogy milyen módon lehet újra hasznosítani, mert hogy az ugye több rétegű dolog
1: is. Igen, hát annak a belseje ilyen fémes,
0: van alumínium
1: is réteg van benne, ugye?
0: Igen.
1: Szóval az valamilyen módon szét lehet szálazni, az is lehet.
0: Hát szerintem kézi erővel esetleg. Tehát az, hogy automatizálni, hogy lehet azt én nem tartom valószínűnek, hogy meg lehet oldani. Ugyanakkor meg annak én is örülnék tényleg, mert egyébként is olyan a szitu akkor, amikor ugye a kukába kerül, akkor én próbálom leszedni róla azt a műanyag kis kiöntőjét, a kupakot, meg magát a kiöntőjét is, amit ugye ki tudok dobni a műanyagba, mert hogy maga az egész anyag, ugye a doboz, az az, ami most per pillanat egyáltalán nem
1: hasznosítható újra,
0: újra, igen. A visszaváltásról meg ugye ne is beszéljünk.
1: Igen, szóval igen. De azért milyen kis kedves vagy, hogy te is szétszeded. Nem hiszem, hogy ezt sokan csinálják.
0: Na ne, neki segítsek, kérlek szépen.
1: Még a kupakot, igen, azt el tudom képzelni, hogy azt külön teszik a műanyagba.
0: Hát annyira egyszerű, hogy fogod, szétnyitod, eltéped a tetejét, széthúzod, és akkor belülre nyúlsz, és akkor onnan szépen tulajdonképpen kitéped.
1: Hát nagyon szimpatikus, hogy te ilyen tudatos vagy, de nem hiszem, hogy mindenki így csinálja, de... Le a kalappal.
0: Pedig, ha minden egyes ilyen dobozban az az adott műanyag kis vacak újra hasznosító, abból mennyi mindent lehetne újra gyártani,
1: ugye? De lehet,
0: ugye?
1: Hogyha mondjuk ezt bevezetik majd, hogy a csomagoló anyagot a kis műanyag műtyőkék nélkül, igen, ugye, vissza lehet váltani, akkor biztos, hogy mindenki így fogja majd gyűjteni.
0: Akkor rá lehetne erre vezetni az embereket.
1: Ez egy jó megoldás.
0: De inkább az lesz, hogy összességében úgy, ahogy van, az egész dobozt visszaveszik, és akkor majd, mivel amúgy is manuálisan lehet ezt szerintem csak megoldani, ugye, hogy fel lehessen használni újra azokat az anyagokat, amik abban a dobozban vannak. Nyilván akkor már a műanyagot is meg tudják oldani, hogy leszedik róla.
1: Igen, minden esetben dicséretes, hogy vannak ilyen törekvések, és én tök jó, én örülök nagyon neki.
0: Támogatjuk őket mi is.
1: Hogy és csak így tovább.
0: Így van, és addig is, amíg új lehetőségek nem adódnak a visszaváltás tekintetében, tőlünk kapjátok természetesen a legjobb zenét.

0: Ennyi volt már a reggeli plusz, de most is csak mi köszönünk el hajnalig, a Plusz FM-en ugyanúgy zajlik tovább az élet. Többek között Szegedi Máriát is fogjátok rögtön utánunk hallani.
1: Valamint este pedig természetesen befut a zenevonat. Mi pedig köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt két órában Hosszú Sanyit
0: és Balázs Anit. Hát hallottátok, holnap pedig ismét fogjátok, mert megint lesz reggeli plusz. Jusson majd eszetekbe, hogy 6 óra után pár perccel kezdek, aztán természetesen 7-től csatlakozik hozzám Anita is.
1: Úgyhogy mindenkit arra biztatunk, hogy tartson velünk csütörtökön is. Addig pedig vigyázzatok magatokra, és ne feledjétek, nincs lehetetlen, csak olyan lehetőség, amire eddig nem gondoltunk. Legyen szép és tartalmas a napotok!
0: És persze, jó rádiózást kívánunk!
2: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
3: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
4: Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok. Június 10-ig a 250 g-os Fortuna Rendezvous őrölt kávé ára 19,99 bani, valamint az 1 kg-os cukor ára mindössze 2,99 bani. Szupeko. Szuper megtakarítás naponta. Hozzászoktál, hogy szeretteid csak egy kattintásnyira vannak? Most még közelebb lehetnek. Legyél te is a Raiffeisen Bank ügyfele, nyiss lej alapú folyószámlát és díjmentes forintszámlát is kapsz 0 számla vezetési díjjal és Benere deviza árfolyammal. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Elkezdődött az akciók Dedemániája a Dedemánban.

0: Mellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárolj 500 ml-es Tuborg világos sört 5 plusz 1 darabos csomagban dobozonként csak 2,99-ban ért legalább 3 csomag megvásárlása esetén. Valamint 150 g-os elmászmagokat egyenként mindössze 3,69-ban ért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Naponta 6 és 21 óra között. Atac, le az árakkal!
2: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg, amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli. Látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
3: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Csak papíron keresünk többet. Az infláció és a mérsékelt béremelések miatt a lakosság vásárlóereje valójában csökkent. Július 1-től a nagyváradiak többet fizetnek a szemétszállításért. Szép bevételt hozott az adóhatóság online vásártere. Sok adós inkább fizetett, csak ne árverezzék el lefoglalt javaikat. Köszöntelek benneteket, Kesserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Bár a bruttó átlagkereset növekszik, az infláció és a mérsékelt béremelések miatt a lakosság vásárlóereje valójában csökkent. Az Országos Stratégiai és Előrejelzési Bizottság legfrissebb előrejelzése szerint a munkaerőpiacon is komoly kihívásokkal kell szembenézni. A bizottság prognózisa szerint 2026-ban a bruttó átlagkereset várhatóan 9217 leig emelkedik. Ez a növekedés azonban mérsékeltnek tekinthető a bérköltségek egyensúlyban hozatalációzó intézkedés miatt. A reálbér növekedés így a negatív tartományban marad, mivel az árak emelkedése felemészti a névleges bérnövekedést. A szakértők hozzáteszik azt is, hogy bár a bruttó minimálbér emelése kedvezően hat a rendelkezésre álló jövedelmekre, a vásárlóerőre gyakorolt hatása korlátozott marad. A minimálbér július 1-től 4325 lejre emelkedik, ami serkenti ugyanaz alapjövedelmet, de az általános bérátlagra csak mérsékelt hatással lesz. Nagyvárad helyi tanácsa jóváhagyta egyes hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjak módosítását. Az új díjszabások július 1-től lépnek majd életbe. Módosul a lakóházban élő természetes személyek számára a vegyes hulladék, illetve a tömbházakban élő lakosok esetében a vegyes, újrahasznosítható és biológiailag lebomló hulladék díjszabása. Az új tarifák tartalmazzák a gyűjtés, szállítás, a körforgásos gazdasági hozzájárulás és a lerakási díj költségeit. Az irányár vegyes hulladék esetében a családi házaknál 62,29 lej köbméterenként, tömbházaknál pedig 62,86 lej köbméterenként. A biológiailag lebomló hulladék begyűjtéséért a tömbházak esetében 39,67 lejt kell fizetnünk köbméterenként, ugyanitt az újrahasznosítható hulladékért 59,18 lejt. Két hónap alatt 15,3 millió lej bevételt generált az adóhatóság online értékesítési platformja, adta hírül a profit.ro. Ez a pénz az árverésekből folyt be, azonban a teljes bevétel nagyobb volt, mivel az árverések lebonyolítása előtt 3 millió lejt meghaladó értékű adótartozást törlesztettek olyan személyek, akiknek a javait meghirdették a platformon. Március 30-a és május 31-e között 78 online árverésre került sor, míg 17 esetben az adósságok teljes törlesztése miatt az árverést lefújták. Az eladási ár átlagban 17%-kal haladta meg a kikiáltási árat, közölte a hatóság. Az online vásártér rövid idő alatt nagy népszerűségre tett szert. Működésének első két hónapjában 1,7 millió egyéni látogatója volt, és több mint 70 milliószor kattintottak az oldalra.
3: Plusz FM időjárás jelentés.
5: Ma igazi forró nyári napunk lesz, 32 Celsius fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban, északára pedig 18 fokra hűl vissza a levegő. Az éjjeli órákban megvastagszik a felhőzet felettünk, holnaptól visszaesik a hőmérséklet, csütörtökön és pénteken 22-23 fokot mérhetünk majd, és csapadékra is számíthatunk.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
7: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
3: Plusz FM. Közlekedési információk.
5: Ideiglenes sávszűkítés várható a Máté Korvin utcán a 19-es országúton, ahol vasúti híd karbantartási munkálatok zajlanak. A korlátozási időszak a Máté Korvin utcán június 13-áig van érvényben. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
3: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
5: Szép jó reggelt, Nagyváradi a környékbeliek, 2026. június 10-e szerda, 89,6-on pedig a Plusz FM délelőtti adását hallgatjátok. Szegedi Mária vagyok, és déli 12 óráig itt vagyok veletek, elkísérlek benneteket helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuperslágerekkel. Ma készüljetek arra, hogy nagyon meleg lesz, már a déli órákban 30 Celsius fokot mérhetünk majd. Lehetőleg ne tartózkodjunk kint ezekben az órákban. Vigyázzatok magatokra, jó utat, jó rádiózás, Nikiról és Dézi kettősével kezdjük a szerda délelőttöt.
3: Slágerek, magyar kedvencek,

slágerek, magyar kedvencek, és a bennünket érintő leghasznosabb információk. Pluszosok, ebben a hónapban újabb kampányt indít a Hervest a nagyméretű és veszélyes hulladékok begyűjtésére. A köztisztasági vállalat munkatársai június 8 és 19-e között ingyenesen összeszedik és elszállítják a nagyméretű, illetve veszélyes hulladékokat a Hervest-tel szerződésben álló váradi lakosok otthonaitól. Ezúttal is a régi matracokat, szoba és fürdőszobai bútorokat, fűtőtesteket, szőnyegeket, ablakkereteket, persze üveg nélkül, vagy egyéb nagyméretű, illetve veszélyes hulladékokat, például oldószereket, festékeket, rovarírtókat, ragasztókat, nehéz fémeket tartalmazó elemeket és hordozható akkumulátorokat szállítják el. Ezeket a hulladékokat a háztartási szemétől elkülönítve kell tárolni. Az ingyenes elszállításhoz viszont az érintetteknek telefonon kell időpontot egyeztetniük. Az érdekeltek a kampány ideje alatt a 0751 306 526-os telefonszámon iratkozhatnak fel 9 és 15 óra között. Aki lemarad a kampányról, vagy két kampány között szeretne megszabadulni a szeméttől, annak lehetősége van elszállítatni azt a Turzó Sándor vagy az Uzineror utcai telepre, ahol 15 féle hulladékot gyűjtenek. A szelektív hulladékgyűjtő központok márciustól októberig, hétfőtől szombatig 8 és 20, míg novembertől februárig 9 és 17 óra között tartanak nyitva. A leadás itt is ingyenes, csupán egy személyigazolványt kell felmutatni, ami bizonyítja, hogy a hulladékot leadó személy Nagyváradon lakik.

slágerek és a bennünket érintő leghasznosabb információk. Pluszosok, bár eredetileg május 31-ig kellett volna elkészülniük, még mindig nem fejeződtek be. A Nagyvásártér, tehát a December 1 park, a December 22 park és a Bunyitai liget felújítási munkálatai. A kivitelezők egyelőre elkerülték a késedelmi büntetést, mivel a Városháza újabb egy hónapos haladékot adott, így az új határidő június 30-a. A három park közül a Bunyitai liget áll a legközelebb a befejezéshez, ahol már csak az utolsó simítások vannak hátra. A December 22 park esetében az önkormányzat menet közben plusz munkákat rendelt meg, többek között a tervezetnél nagyobb játszóterek kialakítását. A Nagyvásártér, tehát a December 1 park felújítása azonban még jelentősen elmarad az ütemtervtől, ezért kérdéses, hogy a munkálatok befejezhetők-e a hónap végéig. A csúszások oka, hogy a kivitelezés során több helyen eltérések derültek ki a tervrajzok és a valós terepviszonyok között, ezért több műszaki megoldást menet közben módosítani kellett. A Bunyitai ligetben például a kosárlabda pályák burkolatát változtatták meg, a pump track pályák szerkezetét pedig tartósabb kialakításra cserélték. A Nagyvásártéren egy föld alatt húzódó régi betoncsatorna bontása is szükségessé vált, hogy a tervezett fasort el lehessen ültetni. A Városháza reményei szerint a három park felújítása június végére befejeződik, de különösen a Nagyvásártér esetében továbbra is kérdéses, hogy tartható-e az új határidő.

0: volt a New Level Empire és a Velem című daluk. Nagyváradi a környékbeliek, 8 óra múlt 27 perccel, ez azt jelenti, hogy a szerda délelőtti plusz első órájában fél időhöz érkeztünk. A folytatásban már itt is van Keserű Tamás kollégám a bennünket. Leginkább érintő hírekkel, például azzal, hogy gyors ütemben haladnak a Kolozsvár-Nagyvárad vasútvonal korszerűsítési munkálatai. Érkezik Tamás a részletekkel, én pedig a hírek után a legszuperebb slágerekkel várlak vissza benneteket. Maradjatok velünk!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
1: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhellyel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbenta. Autók, szakértelem, bizalom.
3: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta 2x1 kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
4: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsok, új gumiabroncsok és új felnék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238.
5: Jani kaucsok, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
6: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás mátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót, a lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
7: Elkezdődött az Axiók Dedemániája a Dedemánban. Most a Paxton elektromos MOP akkumulátorral csak 229, valamint az Albio nedves törlőkendő szodabikarbónával és ecettel 100 darabos kiszerelésben csak 9,99 bani. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
8: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett, egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
9: A Kavi Expo Fashion visszatér Nagyváradra a nyári kollekcióval. A Nemzeti Ruha és Lábbeli Vásár várja Önt június 10-től 14-ig naponta 10 és 20 óra között az Antonio Alexe sportcsarnokban. A belépés ingyenes.
10: A következő járra meg lesz a csípe!
11: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúbb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hősítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúbb. Semmi vakarás, csak gyógyulás. Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárolj 250 g-os Don Café Selected őrölt kávé csomagonként csak 15,99 banért, legalább 3 csomag megvásárlása esetén. Valamint másfél literes Pepsi vagy Pepsi Twist szénsavas italokat egyenként mindössze 5,79 banért, legalább 6 darab megvásárlása esetén. Naponta 6 és 21 óra között. Atac, le az árakkal!
12: Társadalmi célú hirdetés.
13: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
14: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
15: Országos felháborodást váltott ki az egészségügyi és szociális ágazatban is az új egységes bérrendszer tervezete. A szakszervezetek egyenesen katasztrofálisnak nevezik. Gyors ütemben haladnak a Kolozsvár-Nagyvárad vasútvonal korszerűsítési munkálatai. Egy 67 kilométeres szakaszon már közlekednek a munkavonatok. Az Egyesült Államok polgárainak mintegy harmada gondolja változatlanul érvényesnek az úgynevezett amerikai álmot, vagyis azt, hogy kemény munka révén az ember képes előre jutni. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Országos felháborodást váltott ki az egészségügyi és szociális ágazatban is az új egységes bérrendszer tervezete. Miközben a szaktárca az egyenlőtlenségek felszámolásáról beszél, a szakszervezetek szerint a valóságban brutális megnyírbálásokra készül a kormány. Szerintük a projekt jelenlegi formájában működésképtelen, és nem tudja biztosítani a stabilitást a munkavállalók körében. Ez a tervezet egy teljes abszurditás. A miniszter könnyen beszél, az ő fizetése 2000 lejjel emelkedik. De a dolgozók felének ez a törvény egy valóságos katasztrófa lesz január 1-től. Nyilatkozta az egyik legnagyobb egészségügyi szakszervezet vezetője. Az egészségügyben és a szociális gondozásban a jövedelmek jelentős részét a műszakok után járó és az időszakos pótlékok teszik ki, amelyeket a hétvégi, éjszakai vagy hivatalos ünnepnapokon végzett munka határoz meg. Az új szabályozás azonban éppen ezeket a juttatásokat vágná meg drasztikusan. Gyors ütemben haladnak a Kolozsvár-Nagyvárad vasútvonal korszerűsítési munkálatai. Egy 67 kilométeres szakaszon már közlekednek a munkavonatok, számolt be a Pro Infrastruktúra Egyesület. A projektben használt síneket Olaszországból szállítják. A jelenlegi ütem szerint körülbelül 16 kilométernyi érkezik havonta. Az országos helyreállítási tervben vállalt cél az, hogy augusztus 31-ig a vágányok 90%-át le kell fektetni, beleértve a vasútállomásokon lévőket is. A Kolozsvár-Nagyvárad fővonalon közel 3 éve tartó forgalomleállás jelentős kényelmetlenséget okozott az utasoknak, és komoly gazdasági veszteségeket is eredményezett. Az Egyesült Államok polgárainak mintegy harmada gondolja változatlanul érvényesnek az úgynevezett amerikai álmot, vagyis azt, hogy kemény munka révén az ember képes előre jutni, derül ki egy ottani közvéleménykutatásból. Az Egyesült Államok függetlenségének közelgő 250. évfordulója előtt készített nagyszabású felmérés szerint a fiatalabbak kevésbé hisznek az amerikai álomban, és a politikai táborok között is komoly a véleménykülönbség. Míg a republikánus szavazók úgy gondolják, hogy aki az Egyesült Államokban keményen dolgozik, az ma is előre tud lépni, addig a demokraták ezt már nem gondolják érvényesnek. Az AP hírügynökség megbízásából készített felmérésből az is kiderül, hogy az idősebbek jóval nagyobb arányban gondolják az amerikai identitás részének az amerikai álmot, mint a fiatal generáció.
14: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Ma igazi forró nyári napunk lesz, 32 Celsius fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban, északára pedig 18 fokra hűl vissza a levegő. Az éjjeli órákban megvastagszik a felhőzet felettünk, holnaptól visszaesik a hőmérséklet, csütörtökön és pénteken 22-23 fokot mérhetünk majd, és csapadékra is számíthatunk.
16: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
17: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
14: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Ismét használhatják az autósok, kerékpárosok és gyalogosok. Az Onestilor, a Körös, tehát a Tudor Vladimirescu és a Löposuló utcák találkozásánál lévő körforgalmat. Az épülő aluljáró azonban leghamarabb idén ősszel nyílik meg. Ez pedig azt jelenti, hogy a közlekedők az említett körforgalomból eljuthatnak az Onestilor utcán az Aradi út felé, valamint a Kázabán út és a Szováta híd irányába is, illetve a Tudor Vladimirescu utcára is, de továbbra sem lehet behajtani a Löposuló utcára. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
14: És most vissza a zenéhez.
0: Elton John és Dua Lipa közösével folytatjuk a szerda délelőtöt. Jó utat, jó rádiózást és jó munkát kívánok nektek.
14: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradó. Ez a Plusz FM.

A nagyváradi szociális és ellátási igazgatóság emlékezteti a szülőket, hogy jelenleg is zajlik a bölcsődei beiratkozás. Az első beiratkozási szakasz május 25-én indult és június 17-ig tart. A jelentkezési dossziékat Nagyváradon személyesen lehet benyújtani a Szociális és Ellátási Igazgatóságon, a Teleki, tehát a Primériai utca 42 szám alatt az ügyfélszolgálatnál. Az ügyfélfogadás hétfőtől szerdáig 7.30 és 16.30 között, csütörtökön 7.30 és 18.30 között, pénteken pedig 7.30 és 16 óra között történik. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok teljes listáját, a feltételeket, valamint a szabadon maradt helyek listáját a DASZÓ honlapján lehet böngészni. A felvett gyermekek névsorát pedig június 18-án teszik közzé, szintén az igazgatóság hivatalos honlapján. Zajlik tehát a bölcsődei beiratkozás június 17-ig pluszosan.

Figyelem, nagyváradiak! Meghibásodás történt a távhőszolgáltató hálózatán, az Atelier Elor és a Nozsaridului utcák kereszteződésénél. Ezért ma szerdán reggel 8 órától ideiglenesen szünetel a melegvízellátás több nagyváradi utcában. Érintve lesznek a 871-es, a 872-es és a 875-ös hőközpontokhoz kapcsolódó fogyasztók. A szolgáltatás kimaradás érinti az Alia Szaka, Atelier Elor, Nozsaridului, Mejului, Leonardo da Vinci, Nufarului, Csihelyului, Apateului, Liszt Ferenc, Jules Verne, Romer Floris és Vincent van Gogh utcákat. A szolgáltató tájékoztatása szerint a javítási munkálatok várhatóan legkésőbb június 11-én, tehát csütörtökön 23:30-ig befejeződnek. Ezt követően fokozatosan helyreáll a meleg víz.

0: Sok habármi rendkívüli tapasztalatok az utakon, legyen szó sebességmérésről, torlódásról, vagy esetleg útlezárásról, hívjatok bátran 0359 17 22 22, ez a vezetékes számunk. De küldhettek üzenetet is a 0734 17 22 22-es SMS, WhatsApp és Viber számunkra. Most pedig zárjuk a délelőtti plusz első óráját, a folytatásban itt van Keserű Tamás kollégám a bennünket leginkább érintő hírekkel. A hírek után pedig ezzel a slágerrel várlak vissza benneteket, mutatom.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Június 17-én minden út a nagyváradi La Kokos hipermarketba vezet. Légy azon első 3000 vásárló között, akit ágyhúzattal, pedálos felmosóval, vagy akár egy kávéfőzőgéppel ajándékozunk meg. És a meglepetéseket neves meghívottakkal is tetézzük. La Kokos hipermarket Viharpüspökiben, a Szújsuló utca 10 szám alatt.
2: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárolj 500 ml-es Tuborg világos sört 5 plusz 1 darabos csomagban dobozonként csak 2,99-ban ért legalább 3 csomag megvásárlása esetén. Valamint 150 g-os elmászmagokat egyenként mindössze 3,69-ban ért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Naponta 6 és 21 óra között. Aták, le az árakkal!
3: Ezen a nyáron szuper ajánlatokkal újíthatsz fel. Június 17-ig a Brico-ban a 15 literes Oscar kültéri mosható falfesték 4 liter alapozóval csak 424,15 lej, a 45x45 cm-es elcsiszolt beltéri kültéri Milestone podrólap pedig csak 39,5 lej négyzetméterenként. Máshol alacsonyabb árat találtál? A különbözet dupláját kapod vissza a...
4: Brico!
5: Érdekel egy állás a debreceni BMW gyárban? Ott lennél az új iX3 gyártásánál? Akkor figyelj! Júniusban Nagyváradra érkezik a BMW debreceni gyárának csapata. Találkozz velünk a Lotus Centerben júniusban két hétvégén, és tudd meg első kézből, milyen nálunk dolgozni. Standunknál személyesen is beszélhetsz kollégáinkkal, kérdezhetsz, és a jelentkezési folyamatot is elindíthatod, akár azonnal. Találkozzunk a Lotus Centerben június 13-án és 14-én, vagy 20-án és 21-én.
6: Étel után puffadás, kell nekem egy változás. Nem használok autót, ebéd után sétálok. Vitamin adagom szép, mérek ásványt, fehérjét. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem. Emésztésem nem enged, enzim hiányban szenved. Próbáld ki a kettős hatású kebene enzit, 8 emésztés segítő enzim komplex, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikon. Kebene enzi, légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztató.
7: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
8: Országos felháborodást váltott ki az egészségügyi és szociális ágazatban is az új egységes bérrendszer tervezete. A szakszervezetek egyenesen katasztrofálisnak nevezik. Gyors ütemben haladnak a Kolozsvár-Nagyvárad vasútvonal korszerűsítési munkálatai. Egy 67 kilométeres szakaszon már közlekednek a munkavonatok. Az Egyesült Államok polgárainak mintegy harmada gondolja változatlanul érvényesnek az úgynevezett amerikai álmot, vagyis azt, hogy kemény munka révén az ember képes előre jutni. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Országos felháborodást váltott ki az egészségügyi és szociális ágazatban is az új egységes bérrendszer tervezete. Miközben a szaktárca az egyenlőtlenségek felszámolásáról beszél, a szakszervezetek szerint a valóságban brutális megnyírbálásokra készül a kormány. Szerintük a projekt jelenlegi formájában működésképtelen, és nem tudja biztosítani a stabilitást a munkavállalók körében. Ez a tervezet egy teljes abszurditás. A miniszter könnyen beszél, az ő fizetése 2000 lejjel emelkedik. de a dolgozók felének ez a törvény egy valóságos katasztrófa lesz január 1-től. Nyilatkozta az egyik legnagyobb egészségügyi szakszervezet vezetője. Az egészségügyben és a szociális gondozásban a jövedelmek jelentős részét a műszakok után járó és az időszakos pótlékok teszik ki, amelyeket a hétvégi, éjszakai vagy hivatalos ünnepnapokon végzett munka határoz meg. Az új szabályozás azonban éppen ezeket a juttatásokat vágná meg drasztikusan. Gyors ütemben haladnak a Kolozsvár-Nagyvárad vasútvonal korszerűsítési munkálatai. Egy 67 kilométeres szakaszon már közlekednek a munkavonatok, számolt be a Pro Infrastruktúra Egyesület. A projektben használt síneket Olaszországból szállítják. A jelenlegi ütem szerint körülbelül 16 kilométernyi érkezik havonta. Az országos helyreállítási tervben vállalt cél az, hogy augusztus 31-ig a vágányok 90%-át le kell fektetni, beleértve a vasútállomásokon lévőket is. A Kolozsvár-Nagyvárad fővonalon közel 3 éve tartó forgalomleállás jelentős kényelmetlenséget okozott az utasoknak, és komoly gazdasági veszteségeket is eredményezett. Az Egyesült Államok polgárainak mintegy harmada gondolja változatlanul érvényesnek az úgynevezett amerikai álmot, vagyis azt, hogy kemény munka révén az ember képes előre jutni, terül ki egy ottani közvéleménykutatásból. Az Egyesült Államok függetlenségének közelgő 250. évfordulója előtt készített nagyszabású felmérés szerint a fiatalabbak kevésbé hisznek az amerikai álomban, és a politikai táborok között is komoly a véleménykülönbség. Míg a republikánus szavazók úgy gondolják, hogy aki az Egyesült Államokban keményen dolgozik, az ma is előre tud lépni, addig a demokraták ezt már nem gondolják érvényesnek. Az AP hírügynökség megbízásából készített felmérésből az is kiderül, hogy az idősebbek jóval nagyobb arányban gondolják az amerikai identitás részének az amerikai álmot, mint a fiatal generáció.
4: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Ma igazi forró nyári napunk lesz, 32 Celsius fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban, északára pedig 18 fokra hűl vissza a levegő. Az éjjeli órákban megvastagszik a felhőzet felettünk, holnaptól visszaesik a hőmérséklet, csütörtökön és pénteken 22-23 fokot mérhetünk majd, és csapadékra is számíthatunk.
9: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
10: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
4: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Ismét használhatják az autósok, kerékpárosok és gyalogosok. Az Onestilor, a Körös, tehát a Tudor, Vladimirescu és a Löposuló utcák találkozásánál lévő körforgalmat. Az épülő aluljáró azonban leghamarabb idén ősszel nyílik meg. Ez pedig azt jelenti, hogy a közlekedők az említett körforgalomból eljuthatnak az Onestilor utcán az Aradi út felé, valamint a Kázabán út és a Szováta híd irányába is, illetve a Tudor Vladimirescu utcára is, de továbbra sem lehet behajtani a Löposuló utcára. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
4: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: 9 óra múlt 5 perccel nagyváradi a környékbeliek, a 89,6-on pedig már benne vagyunk. A szerda délelőtti plusz második órájában. Szegedi Mária vagyok, és itt vagyok veletek déli 12 óráig. Használjátok ki, hívjatok, írjatok üzenetet, ha bármilyen információtok vagy kérdésetek lenne. Ma 2026. június 10-e a Grétákat és a Margitokat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Isten éltesen benneteket sokáig, és a születésnaposokat is. Hatalmas ölelést küldök mindenkinek, és a következő slágerünket érkezik Damiano Davidtal. Jó utat, jó rádiózást, és jó munkát kívánok nektek!
4: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárad!

volt a Groove House és a Vándor című daluk, én pedig egy helyi információval érkeztem hozzátok. Kedden 19 órától újraindult a vasúti közlekedés a Bihar-Püspöki és Nagyvárad-Nyugat közötti vasúti szakaszon. A hatóságok pedig arra kérik a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel haladjanak át a Krünglúj utcai vasúti átjárónál, Bihar-Püspöki és a 3-as Ipari Park között, a vasúti felüljáró környékén. A biztonság érdekében kérik, hogy az autósok szigorúan tartsák be a közúti, valamint a vasúti jelzéseket, és az átjárón megfelelő körültekintéssel keljenek át. Legyetek tehát óvatosak a Krünglúj utcai vasúti átjárónál, Bihar-Püspöki és a 3-as Ipari Park között.

Itt a Plusz FM, Nagyvárad és környéke egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját hallgatjátok. Közel 3 hétig részlegesen szünetel a melegvízellátás több váradi utcán. Kedden 8 órától szünetel a melegvízellátás a 824-es hőközponthoz tartozó fogyasztóknál. Tájékoztat a nagyváradi hőszolgáltató vállalat bennünket. Érintve vannak az Euróul Máriusz Kozmá, az Alexandrovalah utca, a Konstantin Tanász és a Nikolaus Olaus utcák lakói. A szolgáltatást várhatóan június 29-én 23:30-kor visszaadják. További információért a fogyasztók hívhatják a 0800 070 800-as ingyenesen hívható zöld számot, vagy a 0259 467

0: 9 óra múlt 27 perccel nagyváradiak, környékbeliek, mi pedig ezzel fél időhöz érkeztünk. A Szerda délelőtti plusz második órájában Keserű Tamás kollégám érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Például azzal, hogy gyors ütemben haladnak a Kolozsvár-Nagyvárad vasútvonal korszerűsítési munkálatai. Egy 67 kilométeres szakaszon már közlekednek a munkavonatok. Tamás érkezik hozzátok a részletekkel, én pedig a hírek után a legszuperebb slágerekkel várlak vissza benneteket. Maradjatok velünk!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: A Kavi Expo Fashion visszatér Nagyváradra a nyári kollekcióval. A Nemzeti Ruha és Lábbeli Vásár várja Önt június 10-től 14-ig, naponta 10 és 20 óra között az Antonio Alexe sportcsarnokban. A belépés ingyenes.
3: Érdekel egy állás a debreceni BMW gyárban? Ott lennél az új X3 gyártásánál? Akkor figyelj! Júniusban Nagyváradra érkezik a BMW debreceni gyárának csapata. Találkozz velünk a Lotus Centerben júniusban két hétvégén, és tudd meg első kézből, milyen nálunk dolgozni. Standunknál személyesen is beszélhetsz kollégáinkkal, kérdezhetsz, és a jelentkezési folyamatot is elindíthatod, akár azonnal. Találkozzunk a Lotus Centerben június 13-án és 14-én, vagy 20-án és 21-én.
4: Marcell, jön anyám! Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Rinxilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinxilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
5: Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok. Június 10-ig a 250 g-os Fortuna Rendezvous őrölt kávé ára 19,99 bani, valamint az 1 kg-os cukor ára mindössze 2,99 bani. Szupeko. Szuper megtakarítás naponta.
6: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra, nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
7: Elkezdődött az Akciók Dédé Mániája a Dédé Mániája.

0: az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, esszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvas el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: A konyha is szerepel a felújítási listádon. Tervezzük meg együtt akciót. Június 17-ig a Brico-ban 15% kedvezményt kapsz udolvány formájában a válogatott moduláris konyhabútorokra, a különféle színekbe kapható Zante konyhai csaptelep pedig csak 168,35 lej. Gyere el az üzletbe az ingyenes tervezésért! Ha pedig kiállításra és szerelésre van szükséged, azt is megtalálod a... Brico!
3: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Országos felháborodást váltott ki az egészségügyi és szociális ágazatban is az új egységes bérrendszer tervezete. A szakszervezetek egyenesen katasztrofálisnak nevezik. Gyors ütemben haladnak a Kolozsvár-Nagyvárad vasútvonal korszerűsítési munkálatai. Egy 67 kilométeres szakaszon már közlekednek a munkavonatok. Az Egyesült Államok polgárainak mintegy harmada gondolja változatlanul érvényesnek az úgynevezett amerikai álmot, vagyis azt, hogy kemény munka révén az ember képes előre jutni. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Országos felháborodást váltott ki az egészségügyi és szociális ágazatban is az új egységes bérrendszer tervezete. Miközben a szaktárca az egyenlőtlenségek felszámolásáról beszél, a szakszervezetek szerint a valóságban brutális megnyírbálásokra készül a kormány. Szerintük a projekt jelenlegi formájában működésképtelen, és nem tudja biztosítani a stabilitást a munkavállalók körében. Ez a tervezet egy teljes abszurditás. A miniszter könnyen beszél, az ő fizetése 2000 lejjel emelkedik, de a dolgozók felének ez a törvény egy valóságos katasztrófa lesz január 1-től. Nyilatkozta az egyik legnagyobb egészségügyi szakszervezet vezetője. Az egészségügyben és a szociális gondozásban a jövedelmek jelentős részét a műszakok után járó és az időszakos pótlékok teszik ki, amelyeket a hétvégi, éjszakai vagy hivatalos ünnepnapokon végzett munka határoz meg. Az új szabályozás azonban éppen ezeket a juttatásokat vágná meg drasztikusan. Gyors ütemben haladnak a Kolozsvár-Nagyvárad vasútvonal korszerűsítési munkálatai. Egy 67 kilométeres szakaszon már közlekednek a munkavonatok, számolt be a Pro Infrastruktúra Egyesület. A projektben használt síneket Olaszországból szállítják. A jelenlegi ütem szerint körülbelül 16 kilométernyi érkezik havonta. Az országos helyreállítási tervben vállalt cél az, hogy augusztus 31-ig a vágányok 90%-át le kell fektetni, beleértve a vasútállomásokon lévőket is. A Kolozsvár-Nagyvárad fővonalon közel 3 éve tartó forgalomleállás jelentős kényelmetlenséget okozott az utasoknak, és komoly gazdasági veszteségeket is eredményezett. Az Egyesült Államok polgárainak mintegy harmada gondolja változatlanul érvényesnek az úgynevezett amerikai álmot, vagyis azt, hogy kemény munka révén az ember képes előre jutni, derül ki egy ottani közvéleménykutatásból. Az Egyesült Államok függetlenségének közelgő 250. évfordulója előtt készített nagyszabású felmérés szerint a fiatalabbak kevésbé hisznek az amerikai álomban, és a politikai táborok között is komoly a véleménykülönbség. Míg a republikánus szavazók úgy gondolják, hogy aki az Egyesült Államokban keményen dolgozik, az ma is előre tud lépni, addig a demokraták ezt már nem gondolják érvényesnek. Az AP hírügynökség megbízásából készített felmérésből az is kiderül, hogy az idősebbek jóval nagyobb arányban gondolják az amerikai identitás részének az amerikai álmot, mint a fiatal generáció.
3: Plusz FM időjárás jelentés.
5: Ma igazi forró nyári napunk lesz, 32 Celsius fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 18 fokra hűl vissza a levegő. Az éjjeli órákban megvastagszik a felhőzet felettünk, holnaptól visszaesik a hőmérséklet, csütörtökön és pénteken 22-23 fokot mérhetünk majd, és csapadékra is számíthatunk.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
7: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
3: Plusz FM. Közlekedési információk.
5: Megkezdődött két új közúti aluljáró építése Nagyváradon, ami jelentős közlekedési változásokat von maga után a belvárosban. A múzeum, tehát a Muzeológiai utca és a Dacia Sugár út kereszteződésében új körforgalmat alakítottak ki. Innen tovább lehet hajtani a Petőfi Park felé, ugyanakkor az út fő utca felüli vége le van zárva. Ezért a Petőfi Park felől érkező autósoknak vissza kell fordulniuk, nem hajthatnak rá a fő utcára. A Bucsercs, Nikolai Titulescu, Peszkorosolói és Mesztekenisolói utcák felől érkező autósok behajthatnak a fő utcára, de csak is balra mehetnek, a Körös Áruház irányába, és számukra kialakítottak egy letérőt a Petőfi Park felé. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
3: És most vissza a zenéhez.
5: Miles Smith dalával folytatjuk, de a szerda délelőtt nyújtott jó rádiózást és jó munkát kívánok mindenkinek.

0: Paradise.
1: Figyelem, pluszosok, egy helyi információval érkeztem. Módosult több nagyváradi autóbuszjárat megállóhelye, a Ritók Zsigmond, tehát a George Enes utcában. A nagyváradi helyi közlekedési vállalat, tehát az OTR tájékoztatása szerint a T8-as, a 11-es, a 17-es, a 29-es, a 30-as, a 32-es, a 34-es, a 38-as és a 39-es járatok a George Enes utca 28 szám alatti megállója az Olaszi Park irányába áthelyezésre kerül. Az új megálló helyet az ideiglenesen kialakított körforgalomba helyezik, közvetlenül az építési terület előtti szakaszon. Ugyancsak új helyre költözik a 13-as és a 13G járatok által használt Kálvária Tetek György Dózsa utca 6 szám alatti megálló a Nagy Piac irányában. Ez a megálló szintén az ideiglenesen kialakított körforgalomhoz, a Staroveszki, tehát a Megér utca 22 számnál lévő megállóhoz kerül át. Jó utat és jó rádiózást, a folytatás pedig már ér.

slágerek és remek programajánlók. Pluszosok június 13-án szombaton az EKE 91 Nagyvárad Bihar megszervezi az 5. Bihar-Füredi regék teljesítménytúrát. A túra helyszínére szombaton, június 13-án autóbusz indul Nagyváradról, amely este tér vissza a városba. Szombat reggel indulnak 6:15-kor a Dacia sugárútról a profi üzlet melletti autóbusz megállóból, illetve 6:30-kor a Gosdú Liceum háta mögül a Körös Parti parkolóból. Ha kedvet kaptatok az 5. Bihar-Füredi regék teljesítménytúránhoz és szívesen csatlakoznátok, akkor jelentkezzetek bátran Hangai Violettánál a 0745 930 258-as telefonszámon. Egyéb részleteket pedig az EKE 91 Nagyvárad weboldalán olvashattok.

9 óra 57 perc, Nagyváradi, a környékbeliek, ezzel pedig zárjuk a szerda délelőtti plusz második óráját. A folytatásban már itt is van Keserű Tamás kollégám a bennünket leginkább érintő hírekkel, de még mielőtt átadom neki a mikrofont, jó, ha tudjátok. Ha van kérdésetek vagy információtok, én elérhető vagyok déli 12 óráig a 0359 17 22 22-es vezetékes számunkon. SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22, 22. Írjatok, hívjatok bátran, most pedig mutatom, hogy mivel várlak vissza benneteket a délelőtti plusz következő órájában.

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos!
2: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az Útvégén temetkezési vállalat mindenben támogat éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
4: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortifikát Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
5: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operettslágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a vár falai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvénye. Jegyek az entertix.ro és a bilete.ro oldalakon.
6: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárolj 500 ml-es Tuborg világos sört 5 plusz 1 darabos csomagban dobozonként csak 2,99-ban ért legalább 3 csomag megvásárlása esetén. Valamint 150 g-os elmászmagokat egyenként mindössze 3,69-ban ért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Naponta 6 és 21 óra között. Aták, le az árakkal!
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Csak papíron keresünk többet. Az infláció és a mérsékelt béremelések miatt a lakosság vásárlóereje valójában csökkent. Július 1-től a nagyváradiak többet fizetnek a szemétszállításért. Szép bevételt hozott az adóhatóság online vásártere. Sok adós inkább fizetett, csak ne árverezzék el lefoglalt javaikat. Köszöntelek benneteket, Kesserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Bár a bruttó átlagkereset növekszik, az infláció és a mérsékelt béremelések miatt a lakosság vásárlóereje valójában csökkent. Az Országos Stratégiai és Előrejelzési Bizottság legfrissebb előrejelzése szerint a munkaerőpiacon is komoly kihívásokkal kell szembenézni. A bizottság prognózisa szerint 2026-ban a bruttó átlagkereset várhatóan 9217 leig emelkedik. Ez a növekedés azonban mérsékeltnek tekinthető a bérköltségek egyensúlyban hozatalát célzó intézkedés miatt. A reálbér növekedés így a negatív tartományban marad, mivel az árak emelkedése felemészti a névleges bérnövekedést. A szakértők hozzáteszik azt is, hogy bár a bruttó minimálbér emelése kedvezően hat a rendelkezésre álló jövedelmekre, a vásárlóerőre gyakorolt hatása korlátozott marad. A minimálbér július 1-től 4325 lejre emelkedik, ami serkenti ugyanaz alapjövedelmet, de az általános bérátlagra csak mérsékelt hatással lesz. Nagyvárad helyi tanácsa jóváhagyta egyes hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjak módosítását. Az új díjszabások július 1-től lépnek majd életbe. Módosul a lakóházban élő természetes személyek számára a vegyes hulladék, illetve a tömbházakban élő lakosok esetében a vegyes, újrahasznosítható és biológiailag lebomló hulladék díjszabása. Az új tarifák tartalmazzák a gyűjtés, szállítás, a körforgásos gazdasági hozzájárulás és a lerakási díj költségeit. Az Az irányár vegyes hulladék esetében a családi házaknál 62,29 lej köbméterenként, több házaknál pedig 62,86 lej köbméterenként. A biológiailag lebomló hulladék begyűjtéséért a több házak esetében 39,67 lejt kell fizetnünk köbméterenként, ugyanitt az újrahasznosítható hulladékért 59,18 lejt. Két hónap alatt 15,3 millió lej bevételt generált az adóhatóság online értékesítési platformja, adta hírül a profit.ro. Ez a pénz az árverésekből folyt be, azonban a teljes bevétel nagyobb volt, mivel az árverések lebonyolítása előtt 3 millió lejt meghaladó értékű adótartozást törlesztettek olyan személyek, akiknek a javait meghirdették a platformon. Március 30-a és május 31-e között 78 online árverésre került sor, míg 17 esetben az adósságok teljes törlesztése miatt az árverést lefújták. Az eladási ár átlagban 17%-kal haladta meg a kikiáltási árat, közölte a hatóság. Az online vásártér rövid idő alatt nagy népszerűségre tett szert. Működésének első két hónapjában 1,7 millió egyéni látogatója volt, és több mint 70 milliószor kattintottak az oldalra.
8: Plusz FM időjárás jelentés.
9: Ma igazi forró nyári napunk lesz, 32 Celsius fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban, északára pedig 18 fokra hűl vissza a levegő. Az éjjeli órákban megvastagszik a felhőzet felettünk, holnaptól visszaesik a hőmérséklet, csütörtökön és pénteken 22-23 fokot mérhetünk majd, és csapadékra is számíthatunk.
10: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
11: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
8: Közlekedési információk.
9: Ideiglenes sávszűkítés várható a Máté Korvin utcán a 19-es országúton, ahol vasúti híd karbantartási munkálatok zajlanak. A korlátozási időszak a Máté Korvin utcán június 13-áig van érvényben. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
8: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
9: 2026. június 10-e, a 89,6-on pedig már benne is vagyunk a délelőtti plusz harmadik órájában, 10 óra múlt 5 perccel. Én Szegedi Mária vagyok, és még itt vagyok veletek déli 12 óráig, helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel. Kezdésnek merítés van az Alexu és Nate Smith kettőse, az I Like It, előtte pedig hozom nektek az ígért Taylor Swift-elát. Jó utat, jó rádiózást, vigyázzatok magatokra!
8: Slágerek, magyar kedvencek, nagy várad!

3541-en jelentkeztek az idei érettségire, vagyis közel 700 fiatal nem vállalja a vizsgát ebben az évben. A kompetencia próbákat követően június 29-én kezdődik az írásbeli vizsgák időszaka a román nyelv és irodalom dolgozattal. Ezt a kötelező profiltantárgy majd a választott tantárgyi vizsgája követi, a kisebbségi nyelven tanulók pedig július 3-án anyanyelvből is számot adnak tudásukról. Az első eredményeket július 7-én teszik közzé, a fellebbezések elbírálása után pedig július 13-án hirdetik ki a végleges eredményeket. Sok sikert kívánok minden érettségizőnek!

0: Ez a Ez a Plusz FM.
1: Attól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyaráz a lényeg.

Pencek és helyi jó hírek. Itt a 89,6-on a Plus FM délelőtti adásában. Átadták a nagyváradi Bunyitai Liget megújított szabadidős övezetét május 31-én vasárnap pluszosok, ahol a gyerekeket és felnőtteket egyaránt számos új kikapcsolódási lehetőség várja. A parkban modern játszótér épült, óriás csútákkal, mászókákkal és falmászó elemekkel, a fák között pedig kötél és akadálypályák teszik izgalmassá a játékot. A sportkedvelők foci és kosárlabdapályákat, szabadtéri fitnesseszközöket, pingpongasztalokat, valamint pump track pályákat használhatnak, amelyek a kerékpárosok és a rolleresek körében különösen népszerűek. A pihenni vágyók számára új sétányok és a tó környéke kínál kellemes környezetet, és bár a parkot már megnyitották a látogatók előtt, a munkálatok még nem értek teljesen véget. A fejlesztés részeként további 298 fát és több mint 2500 évelő növényt, cserjét és díszfüvet ültetnek el, hogy a liget még zöldebb és hangulatosabb közösségi térré váljon.

0: 10 óra 29 perc Nagyváradi a környékbeliek, ez pedig azt jelenti, hogy a szerda délelőtti plusz harmadik órájában fél időhöz érkeztünk. A folytatásban már itt is van Keserű Tamás kollégám a bennünket leginkább érintő hírekkel, beszámol nekünk többek között arról, hogy országos felháborodást váltott ki az egészségügyi és szociális ágazatban is az új egységes bérrendszer tervezete. A szakszervezetek egyenesen katasztrofálisnak nevezik. Maradjatok velünk, a részletekért Tamás érkezik, én pedig a hírek után a legszuperebb slágerekkel várlak vissza benneteket.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Elkezdődött az akciók Dede mániája a Dedemánban. Most a Paxton elektromos mop akkumulátorral csak 229, valamint az Albio nedves törlőkendő szodabikarbónával és ecettel 100 darabos kiszerelésben csak 9,99 bani. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Ati Kompresszore, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszoreshop.ro-ra további információkért.
3: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
4: A kertben szeretnél kikapcsolódni nyáron? Június 17-ig a Brikóban az 5 személyes Miria kerti bútor szett csak 1199 lei és a 396 cm-es fényvázas vesztői medence vízforgató szivattyúval együtt csak 1119 lei. Gyere el az üzletbe, vagy rendelj az alkalmazásból gyors házhoz szállítással a Brikó.
5: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Országos felháborodást váltott ki az egészségügyi és szociális ágazatban is az új egységes bérrendszer tervezete. A szakszervezetek egyenesen katasztrofálisnak nevezik. Gyors ütemben haladnak a Kolozsvár-Nagyvárad vasútvonal korszerűsítési munkálatai. Egy 67 kilométeres szakaszon már közlekednek a munkavonatok. Az Egyesült Államok polgárainak mintegy harmada gondolja változatlanul érvényesnek az úgynevezett amerikai álmot, vagyis azt, hogy kemény munka révén az ember képes előre jutni. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Országos felháborodást váltott ki az egészségügyi és szociális ágazatban is az új egységes bérrendszer tervezete. Miközben a szaktárca az egyenlőtlenségek felszámolásáról beszél, a szakszervezetek szerint a valóságban brutális megnyírbálásokra készül a kormány. Szerintük a projekt jelenlegi formájában működésképtelen, és nem tudja biztosítani a stabilitást a munkavállalók körében. Ez a tervezet egy teljes abszurditás. A miniszter könnyen beszél, az ő fizetése 2000 lejjel emelkedik. De a dolgozók felének ez a törvény egy valóságos katasztrófa lesz január 1-től. Nyilatkozta az egyik legnagyobb egészségügyi szakszervezet vezetője. Az egészségügyben és a szociális gondozásban a jövedelmek jelentős részét a műszakok után járó és az időszakos pótlékok teszik ki, amelyeket a hétvégi, éjszakai vagy hivatalos ünnepnapokon végzett munka határoz meg. Az új szabályozás azonban éppen ezeket a juttatásokat vágná meg drasztikusan. Gyors ütemben haladnak a Kolozsvár-Nagyvárad vasútvonal korszerűsítési munkálatai. Egy 67 kilométeres szakaszon már közlekednek a munkavonatok, számolt be a Pro Infrastruktúra Egyesület. A projektben használt síneket Olaszországból szállítják. A jelenlegi ütem szerint körülbelül 16 kilométernyi érkezik havonta. Az országos helyreállítási tervben vállalt cél az, hogy augusztus 31-ig a vágányok 90%-át le kell fektetni, beleértve a vasútállomásokon lévőket is. A Kolozsvár-Nagyvárad fővonalon közel 3 éve tartó forgalomleállás jelentős kényelmetlenséget okozott az utasoknak, és komoly gazdasági veszteségeket is eredményezett. Az Egyesült Államok polgárainak mintegy harmada gondolja változatlanul érvényesnek az úgynevezett amerikai álmot, vagyis azt, hogy kemény munka révén az ember képes előre jutni, derül ki egy ottani közvéleménykutatásból. Az Egyesült Államok függetlenségének közelgő 250. évfordulója előtt készített nagyszabású felmérés szerint a fiatalabbak kevésbé hisznek az amerikai álomban, és a politikai táborok között is komoly a véleménykülönbség. Míg a republikánus szavazók úgy gondolják, hogy aki az Egyesült Államokban keményen dolgozik, az ma is előre tud lépni, addig a demokraták ezt már nem gondolják érvényesnek. Az AP hírügynökség megbízásából készített felmérésből az is kiderül, hogy az idősebbek jóval nagyobb arányban gondolják az amerikai identitás részének az amerikai álmot, mint a fiatal generáció.
1: És most vissza a zenéhez!
0: Magyar slágerrel robogunk tovább itt a Plusz FM szerda délelőtti adásában. Itt van a Zanzibár és a Nem vagyok tökéletes című daluk. Jó utat, jó rádiózást!
1: Slágerek

0: Hát.
1: Pluszosok június 23-án, kedden este 6 órától a Nagyváradi Lédaház kultúrtérben látható, hallható a Mély Repülés című előadás Jancsó Előd előadásában. A produkció Cseh Tamás és Csengei Dénes világába kalauzolja a nézőket, egy gitár, egy mikrofon és egy színész segítségével. A dalokkal átszőtt történet a művészi szabadságról, a magányról, a tehetségről, a hatalomról és az egyéni szabadság kereséséről szól. Olyan kérdésekről, amelyek ma is ugyanolyan aktuálisak, mint évtizedekkel ezelőtt. Az előadást egy rövid beszélgetés vezeti fel, amelyben Fancsali Róbert beszélget Jancsó Előddel, a temesvári Csiki Gergely Állami Magyar Színház társulatának a színművészével. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A regisztrációs linket pedig az esemény Facebook leírásában találjátok. Június 23-án tehát kedden este 6 órától a Lédaház kultúrtérben Mély Repülés című előadást hallhatja, láthatja a közönség Jancsó Előd előadásában.

Például. Születése 70. évfordulóján Kinde Anna Mária költőre, szerkesztőre emlékezik a Holnap Kulturális Egyesület és a Léda Alapítvány pluszosok. Az életműből válogatva a Körömvirág együttes ad verskoncertet. A Kocsis Csaba megzenésítésében elhangzó dalokat június 11-én, csütörtökön 19 órától a Lédaház Kultúrtér földszinti termében hallgathatja meg az érteklődő közönség. A Húzódjál közelebb című előadás előtt beszédet mond Simon Judit, a Holnap Kulturális Egyesület elnöke. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, a belépés ingyenes. Kinde Anna Mária költőre, szerkesztőre emlékeznek tehát a Lédaház Kultúrtérben csütörtökön 19 órától.

0: volt a Honeybeast és a Maradok című daluk. Én is arra kérlek benneteket, hogy maradjatok velünk. A folytatásban már itt is van Keserű Tamás kollégám. A bennünket leginkább érintő hírekkel hamarosan. 11 óra, de addig is jó, ha tudjátok, ha van kérdésetek, információtok, engem hívhattok, írhattok üzenetet is. 0359 17 22 22 ez a vezetékes számunk. SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. A következő órát pedig ezzel a szuperslágerrel kezdjük. Mutatom.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Június 17-én minden út a nagyváradi La Cocos hipermarketba vezet. Légy azon első 3000 vásárló között, akit ágyhúzattal, pedálos felmosóval, vagy akár egy kávéfőzőgéppel ajándékozunk meg. És a meglepetéseket neves meghívottakkal is tetézzük. La Cocos hipermarket Viharpüspökiben, a Szújsuló utca 10 szám alatt.
3: A Brico-ban teljes kínálatot találsz víz, gáz és villanyszereléshez, még hozzá ehhez illő ajánlatokkal. Június 17-ig 10% kedvezményt adunk kutolvány formájában a zacelis alumínium radiátorokra, a csaptelepekre és kiegészítőkre, valamint a propilén csövek és idomok teljes kínálatára 63 mm-es átmérőig egy komplet rendszerhez. Máshol alacsonyabb árat találtál? A különbözet dupláját kapod vissza a...
4: Brico!
5: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárolj 500 ml-es Tuborg világos sört 5 plusz 1 darabos csomagban dobozonként csak 2,99-ban ért legalább 3 csomag megvásárlása esetén. Valamint 150 g-os elmászmagokat egyenként mindössze 3,69-ban ért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Naponta 6 és 21 óra között. Aták, le az árakkal!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Kritikusan alacsony a fogyatékossággal élők foglalkoztatottsága, és a mély szegénységben élők aránya is aggasztó, derül ki az Európai Bizottság 2026-os Romániáról szóló jelentéséből. Ismét kiírják a tendert az egykori váradszőlősi piac helyén létesülő parkolóházra. Alaposan felkorbácsolja a falusi házak árát a nagyvárosok közelsége. A gyermekes családok életmódváltása, illetve a horribilis városi árak járulnak hozzá a vidéki ingatlanok népszerűségéhez. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Kritikusan alacsony a fogyatékossággal élők foglalkoztatottsága, és a mély szegénységben élők aránya is aggasztó, különösen a gyerekek esetében, derül ki az Európai Bizottság 2026-os jelentéséből, amely Románia gazdasági, szociális, foglalkoztatási, strukturális és költségvetési politikáit vizsgálja. A legnagyobb lemaradások a fogyatékossággal élők és a romák integrálására, illetve az oktatás helyzetére vezethetőek vissza. Romániában EU szinten az egyik legalacsonyabb a szociális célokra fordított költségvetés aránya, miközben a közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés továbbra is korlátozott. Ugyanakkor súlyos hiányosságok tapasztalhatók az alapvető készségek terén is. A 15 éves tanulók több mint 40%-a nem éri el a minimális jártassági szintet matematikából, szövegértésből és természettudományokból, ami miatt Románia az Európai Unió leggyengébben teljesítő országai közé sorolható. Ismét meghirdeti a pályázatot Nagyvárad önkormányzata egy 335 férőhelyes többszintes parkolóház építésére, a már 2024-ben lebontott egykori váradszőlősi piac helyén. A több mint 7 millió euróra becsült beruházást teljes egészében a helyi költségvetésből finanszírozzák. Noha 2021 végén még úgy jelentették be a projektet, hogy magánfinanszírozást is bevonnak a megvalósításhoz. Szerkezetét tekintve a leendő parkoló alaksorból, földszínből és 4 emeletből áll. A parkoló alternatívát kínál majd azoknak a környékbeli lakosoknak, akik elvesztették az utcai parkolóhelyeiket a váradszőlősi mobilitási folyosó kiépítésének megkezdése után. A kivitelezési határidő a szerződés szerint 1 év. Alaposan felkorbácsolja a falusi házak árát a nagyvárosok közelsége. Elemzők szerint a gyermekes családok életmódváltása, illetve a horribilis városi árak járulnak hozzá a falusi házak népszerűségéhez, ezáltal pedig az egyre növekvő átlagos vételárakhoz. Románia legdrágább falusi házait, pontosabban négyzetméterenkénti átlagárait Bukarest, Kolozsvár, Brassó és Temesvár agglomerációs övezete vonultatja fel, derül ki az immobiliare.ro elemzéséből. A trend a világjárvány idején indult el, és már a életmódbeli választássá vált az udvar és a bőségesebb tér iránti igény miatt. Mindezek mellett ma már az agglomerációs települések jobb infrastruktúrát és gyorsabb városi kapcsolatokat kínálnak, mint a korábbi években.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Ma igazi forró nyári napunk lesz, 32 Celsius fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 18 fokra hűl vissza a levegő. Az éjjeli órákban megvastagszik a felhőzet felettünk, holnaptól visszaesik a hőmérséklet, csütörtökön és pénteken 22-23 fokot mérhetünk majd, és csapadékra is számíthatunk.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Ismét használhatják az autósok, kerékpárosok és gyalogosok az Onestilor, a Körös, tehát a Tudor Vladimirescu és a Lőposuló utcák találkozásánál lévő körforgalmat. Az épülő aluljáró azonban leghamarabb idén ősszel nyílik meg. Ez pedig azt jelenti, hogy a közlekedők az említett körforgalomból eljuthatnak az Onestilor utcán az Aradi út felé, valamint a Kázabán út és a Szováta híd irányába is, illetve a Tudor Vladimirescu utcára is, de továbbra sem lehet behajtani a Lőposuló utcára. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Hello, nagyváradi a környékbeliek, hogy telik a szerda délelőtt, remélem jól vagytok és merőben veletek. Te 89,6-on már benne is vagyunk a szerda délelőtti plusz negyedik órájában. Én Szegedi Mária vagyok, és még itt vagyok veletek egy 60 percen keresztül. Helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és az legszuperebb slágerekkel készültem nektek. Úgyhogy tartsatok velem, kezdés megmerítés van Reme és Selena Gomez kettőse. Jó utat, jó rádiózást, vigyázzatok magatokra!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárad!

meg az ERA-t. Az érintett időszakban a Pece hídnál lévő villamos megállóból több alternatív közlekedési lehetőség is rendelkezésünkre áll. Ősi felé a 2-es villamossal, Váradszőlős irányába az 5-ös és a 6-os járatokkal, Rogériusz felé pedig az 5-ös villamossal vagy az Emmanuel Liceumnál a 7-esre átszával lehet tovább utazni. További jó utat és jó rádiózást kívánok mindenkinek, a folytatás pedig már itt is van. Yeah!

Nagyváradiak, környékbeliek 1944 tavaszán a gettósítás heteiben a Nagyvárad napilap két alkalommal is közölte a magyar szellemi életnek. A zsidó szerzők írói műveitől való megóvása tárgyában kiadott kormányrendelet mellékletét. Ez a rendelet kimondta, hogy zsidó szerző írói művét többszörösíteni, hozzátenni és forgalomba hozni nem szabad. A hivatalos lap pedig közzétette azoknak a szerzőknek a névsorát, akiknek műveit a rendelet értelmében a közforgalomból ki kell vonni. Ezek a listák nem pusztán adminisztratív mellékletek voltak. Egy kultúra eltörlésének előszobái ezek. A könyvek betiltása, elkobzása és megsemmisítése a magyar nyelvű zsidó irodalom ellen irányult. Ellenük, akik magyarul írtak, magyar olvasóközönségnek a magyar kultúra részeként. A 2944-es lista okán és az írók emlékére szerveznek felolvasást Hetényi Zsuzsa kezdeményezésére a nagyváradi Mai Zsig közreműködésével június 13-án, szombaton 18 órától a Lédaház kultúrtérben. Közreműködnek Balog Andrea, Barabás Hunor, Frid Noémi, Hetényi Zsuzsa, Meleg Vilmos, Rézműves Róbert, Simon Judit, Szűcs László, valamint videófelvételről Molnár Enikő és Tasnádi Sáhi Noémi. A felolvasáson elhangzik két olyan szerzőműve is, akiknek könyve már a Mai Zsig polcán van, két támogató, Rácz István és Sil Beáta jó voltából. Június 13-án szombaton 18 órától tehát a Lédaház kultúrtérben felolvasást szerveznek. Várják az érdeklődőket.

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: A felújítással már a tetőnél tartasz? A Brico ajánlatai a segítségedre sietnek. Június 17-ig a Smart trapézlemez csak 16,91 lej négyzetméterenként, és 10% kedvezményt adunk utolvány formájában a 0,5 mm-es szürke Smart cserepészlemezre. Máshol alacsonyabb árat találtál? A különböző dupláját kapod vissza a...
2: Brico!
3: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvény. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
0: Elkezdődött az akciók dedemániája a Dedemánban. Most a Hofled Star mennyezeti lámpa 19,90 bani, valamint a 39 cm-es napelemes LED lámpa csak 7,90 bani. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. És most vissza a zenéhez.
4: A szerda délelőtöt a TNT Ébren álmodtunk című dalukkal folytatjuk. Jó utat, jó rádiózást és jó munkát kívánok mindenkinek.
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon lép fel pluszosok, Sebestyén Márta Kossuth és UNESCO díjas népdalénekes. Június 23-án, kedden 18 órától. A Párciumi Keresztény Egyetem dísztermében. A Fúvom az Énekem című életmű koncertjét láthatja, hallhatja a közönség. Az esten közreműködik a lézdíjas Andrejszky Judit, továbbá a népzene olyan jeles képviselői, mint például Rosonczi Kovács Mihály Hegedűn, Fekete Márton Brácsán, Havas Réti Pál Nagybőgőn, ifjabb Szerényi Béla Furuján, valamint Szabó Dániel Cimbalmon. Az előadásra a belépő jegyeket a helyszínen lehet majd megvásárolni kezdés előtt fél órával. Június 23-án, tehát 18 órától a PKI dísztermében Sebestyén Márta Kossuth és UNESCO díjas népdalénekesnő lép fel.

slágerek, magyar kedvencek és a bennünket érintő leghasznosabb információk. Pluszosok, ebben a hónapban újabb kampányt indít a Rerveszt a nagyméretű és veszélyes hulladékok begyűjtésére. A köztisztasági vállalat munkatársai június 8 és 19-e között ingyenesen összeszedik és elszállítják a nagyméretű, illetve veszélyes hulladékokat a Rerveszttel szerződésben álló váradi lakosok otthonaitól. Ezúttal is a régi matracokat, szoba és fürdőszobai bútorokat, fűtőtesteket, szőnyegeket, ablakkereteket, persze üveg nélkül, vagy egyéb nagyméretű, illetve veszélyes hulladékokat, például oldószereket, festékeket, rovarírtókat, ragasztókat, nehéz fémeket tartalmazó elemeket és hordozható akkumulátorokat szállítják el. Ezeket a hulladékokat a háztartási szemétől elkülönítve kell tárolni. Az ingyenes elszállításhoz viszont az érintetteknek telefonon kell időpontot egyeztetniük. Az érdekeltek a kampány ideje alatt a 0751 306 526-os telefonszámon iratkozhatnak fel 9 és 15 óra között. Aki lemarad a kampányról, vagy két kampány között szeretne megszabadulni a szeméttől, annak lehetősége van elszállítatni azt a Turzó Sándor vagy az Uzineror utcai telepre, ahol 15 féle hulladékot gyűjtenek. A szelektív hulladékgyűjtő központok márciustól októberig, hétfőtől szombatig 8 és 20, míg novembertől februárig 9 és 17 óra között tartanak nyitva. A leadás itt is ingyenes, csupán egy személyigazolványt kell felmutatni, ami bizonyítja, hogy a hulladékot leadó személy nagyváradon.

0: Ezzel pedig zárjuk a szerda délelőttöt, Nagyváradi a környékbeliek. Köszi, hogy itt voltatok velem ma is. Ezt a jó szokásotokat ne felejtjétek. Én minden hétköznap reggel 8 órától déli 12 óráig itt vagyok veletek a 89,6-on. Helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel. Már a letészem a lantot, a folytatásban itt van Keserű Tamás kollégám a bennünket leginkább érintő hírekkel. A hírek után pedig folytatódnak a Plusz FM legnagyobb slágerei. Maradjatok velünk. Jó utat, jó rádiózást és jó étvágyat kívánok az ebédhez. Szegedi Mária voltam. Sziasztok!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Kritikusan alacsony a fogyatékossággal élők foglalkoztatottsága, és a mély szegénységben élők aránya is aggasztó, derül ki az Európai Bizottság 2026-os Romániáról szóló jelentéséből. Ismét kiírják a tendert az egykori váradszőlősi piac helyén létesülő parkolóházra. Alaposan felkorbácsolja a falusi házak árát a nagyvárosok közelsége. A gyermekes családok életmódváltása, illetve a horribilis városi árak járulnak hozzá a vidéki ingatlanok népszerűségéhez. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Kritikusan alacsony a fogyatékossággal élők foglalkoztatottsága, és a mély szegénységben élők aránya is aggasztó, különösen a gyerekek esetében, derül ki az Európai Bizottság 2026-os jelentéséből, amely Románia gazdasági, szociális, foglalkoztatási, strukturális és költségvetési politikáit vizsgálja. A legnagyobb lemaradások a fogyatékossággal élők és a romák integrálására, illetve az oktatás helyzetére vezethetőek vissza. Romániában EU szinten az egyik legalacsonyabb a szociális célokra fordított költségvetés aránya, miközben a közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés továbbra is korlátozott. Ugyanakkor súlyos hiányosságok tapasztalhatók az alapvető készségek terén is. A 15 éves tanulók több mint 40%-a nem éri el a minimális jártassági szintet matematikából, szövegértésből és természettudományokból, ami miatt Románia az Európai Unió leggyengébben teljesítő országai közé sorolható. Ismét meghirdeti a pályázatot Nagyvárad önkormányzata egy 335 férőhelyes többszintes parkolóház építésére, a már 2024-ben lebontott egykori váradszőlősi piac helyén. A több mint 7 millió euróra becsült beruházást teljes egészében a helyi költségvetésből finanszírozzák. Noha 2021 végén még úgy jelentették be a projektet, hogy magánfinanszírozást is bevonnak a megvalósításhoz. Szerkezetét tekintve a leendő parkoló alaksorból, földszínből és 4 emeletből áll. A parkoló alternatívát kínál majd azoknak a környékbeli lakosoknak, akik elvesztették az utcai parkolóhelyeiket a váradszőlősi mobilitási folyosó kiépítésének megkezdése után. A kivitelezési határidő a szerződés szerint 1 év. Alaposan felkorbácsolja a falusi házak árát a nagyvárosok közelsége. Elemzők szerint a gyermekes családok életmódváltása, illetve a horribilis városi árak járulnak hozzá a falusi házak népszerűségéhez, ezáltal pedig az egyre növekvő átlagos vételárakhoz. Románia legdrágább falusi házait, pontosabban négyzetméterenkénti átlagárait Bukarest, Kolozsvár, Brassó és Temesvár agglomerációs övezete vonultatja fel, derül ki az immobiliare.ro elemzéséből. A trend a világjárvány idején indult el, és már a életmódbeli választássá vált az udvar és a bőségesebb tér iránti igény miatt. Mindezek mellett ma már az agglomerációs települések jobb infrastruktúrát és gyorsabb városi kapcsolatokat kínálnak, mint a korábbi években.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Kompresszore, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
1: Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok. Június 10-ig a 250 g-os Fortuna Rendezvous őrölt kávé ára 19,99 bani, valamint az 1 kg-os cukor ára mindössze 2,99 bani. Szupeko. Szuper megtakarítás naponta.
0: Társadalmi célú hirdetés.
2: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
0: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Abbefett nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz.

0: Szeretjük Nagyváradot. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első Lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar püspökiben. A Lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos,
1: van az meste. Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Egy jó ajánlatra vártál, hogy bele vagy a projektekbe? Június 17-ig a Bricoban 15% kedvezmény kapsz utolvány formájában a beltéri ajtók teljes kínálatára. És hogy még egyszerűbb legyen a dolgod, segítünk az ajtók be- vagy kiszerelésében. Gyere el az üzletbe, vagy rendelj az alkalmazás révén a... Bricka!
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Kritikusan alacsony a fogyatékossággal élők foglalkoztatottsága, és a mély szegénységben élők aránya is aggasztó, derül ki az Európai Bizottság 2026-os Romániáról szóló jelentéséből. Ismét kiírják a tendert az egykori váradszőlősi piac helyén létesülő parkolóházra. Alaposan felkorbácsolja a falusi házak árát a nagyvárosok közelsége. A gyermekes családok életmódváltása, illetve a horribilis városi árak járulnak hozzá a vidéki ingatlanok népszerűségéhez. Köszöntelek benneteket, Kesserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Kritikusan alacsony a fogyatékossággal élők foglalkoztatottsága, és a mély szegénységben élők aránya is aggasztó, különösen a gyerekek esetében, derül ki az Európai Bizottság 2026-os jelentéséből, amely Románia gazdasági, szociális, foglalkoztatási, strukturális és költségvetési politikáit vizsgálja. A legnagyobb lemaradások a fogyatékossággal élők és a romák integrálására, illetve az oktatás helyzetére vezethetőek vissza. Romániában EU szinten az egyik legalacsonyabb a szociális célokra fordított költségvetés aránya, miközben a közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés továbbra is korlátozott. Ugyanakkor súlyos hiányosságok tapasztalhatók az alapvető készségek terén is. A 15 éves tanulók több mint 40%-a nem éri el a minimális jártassági szintet matematikából, szövegértésből és természettudományokból, ami miatt Románia az Európai Unió leggyengébben teljesítő országai közé sorolható. Ismét meghirdeti a pályázatot Nagyvárad önkormányzata egy 335 férőhelyes többszintes parkolóház építésére, a már 2024-ben lebontott egykori váradszőlősi piac helyén. A több mint 7 millió euróra becsült beruházást teljes egészében a helyi költségvetésből finanszírozzák. Noha a 2021 végén még úgy jelentették be a projektet, hogy magánfinanszírozást is bevonnak a megvalósításhoz. Szerkezetét tekintve a leendő parkoló alaksorból, földszínből és 4 emeletből áll. A parkoló alternatívát kínál majd azoknak a környékbeli lakosoknak, akik elvesztették az utcai parkolóhelyeiket a váradszőlősi mobilitási folyosó kiépítésének megkezdése után. A kivitelezési határidő a szerződés szerint 1 év. Alaposan felkorbácsolja a falusi házak árát a nagyvárosok közelsége. Elemzők szerint a gyermekes családok életmódváltása, illetve a horribilis városi árak járulnak hozzá a falusi házak népszerűségéhez, ezáltal pedig az egyre növekvő átlagos vételárakhoz. Románia legdrágább falusi házait, pontosabban négyzetméterenkénti átlagárait Bukarest, Kolozsvár, Brassó és Temesvár agglomerációs övezete vonultatja fel, derül ki az Immobiliare.ro elemzéséből. A trend a világjárvány idején indult el, és már a életmódbeli választássá vált az udvar és a bőségesebb tér iránti igény miatt. Mindezek mellett ma már az agglomerációs települések jobb infrastruktúrát és gyorsabb városi kapcsolatokat kínálnak, mint a korábbi években.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plus FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a nyáron visszatér a Waves Fesztivál. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Lee Burridge, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a lifetickets.ru-t és a wavesfesztivál.ru-t.
2: A Kavi Expo Fashion visszatér Nagyváradra a nyári kollekcióval. A Nemzeti Ruha és Lábbeli Vásár várja Önt június 10-től 14-ig, naponta 10 és 20 óra között az Antonio Alexe sportcsarnokban. A belépés ingyenes.
3: Támadnak az alacsony árak az Átákban. Te merre mész? Vásárolj 250 g-os Don Café Selected őrölt kávét csomagonként csak 15,99-ért, legalább 3 csomag megvásárlása esetén. Valamint másfél literes Pepsi vagy Pepsi Twist szénsavas italokat egyenként mindössze 5,79-ért legalább 6 darab megvásárlása esetén. Naponta 6 és 21 óra között. Áták, le az árakkal!
0: És most vissza a zenéhez!
4: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon!
4: Ez a Plusz FM!
5: Let me tell you.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a vár falai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált. Helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvénye. Jegyek az entertix.ro és a bilete.ro oldalakon.
2: A konyha is szerepel a felújítási listádon. Tervezzük meg együtt akciósan. Június 17-ig a Brico-ban 15% kedvezményt kapsz udolvány formájában a válogatott moduláris konyhabútorokra, a különféle színekben kapható Zante konyhai csaptelep pedig csak 168,35 lej. Gyere el az üzletbe az ingyenes tervezésért. Ha pedig kiállításra és szerelésre van szükséged, azt is megtalálod a...
1: Június 17-én minden út a nagyváradi La Kokos hipermarketba vezet. Légy azon első 3000 vásárló között, akit ágyhúzattal, pedálos felmosóval, vagy akár egy kávéfőzőgéppel ajándékozunk meg. És a meglepetéseket neves meghívottakkal is tetézzük. La Kokos hipermarket Viharpüspökiben, a Szújsuló utca 10 szám alatt.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Csak papíron keresünk többet. Az infláció és a mérsékelt béremelések miatt a lakosság vásárlóereje valójában csökkent. Július 1-től a nagyváradiak többet fizetnek a szemétszállításért. Szép bevételt hozott az adóhatóság online vásártere. Sok adós inkább fizetett, csak ne árverezzék el lefoglalt javaikat. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Bár a bruttó átlagkereset növekszik, az infláció és a mérsékelt béremelések miatt a lakosság vásárlóereje valójában csökkent. Az Országos Stratégiai és Előrejelzési Bizottság legfrissebb előrejelzése szerint a munkaerőpiacon is komoly kihívásokkal kell szembenézni. A bizottság prognózisa szerint 2026-ban a bruttó átlagkereset várhatóan 9217 lei emelkedik. Ez a növekedés azonban mérsékeltnek tekinthető a bérköltségek egyensúlyban hozatalációzó intézkedés miatt. A reálbér növekedés így a negatív tartományban marad, mivel az árak emelkedése felemészti a névleges bérnövekedést. A szakértők hozzáteszik azt is, hogy bár a bruttó minimálbér emelése kedvezően hat a rendelkezésre álló jövedelmekre, a vásárlóerőre gyakorolt hatása korlátozott marad. A minimálbér július 1-től 4325 lejre emelkedik, ami serkenti ugyanaz alapjövedelmet, de az általános bérátlagra csak mérsékelt hatással lesz. Nagyvárad helyi tanácsa jóváhagyta egyes hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjak módosítását. Az új díjszabások július 1-től lépnek majd életbe. Módosul a lakóházban élő természetes személyek számára a vegyes hulladék, illetve a tömbházakban élő lakosok esetében a vegyes, újrahasznosítható és biológiailag lebomló hulladék díjszabása. Az új tarifák tartalmazzák a gyűjtés, szállítás, a körforgásos gazdasági hozzájárulás és a lerakási díj költségeit. Az irányár vegyes hulladék esetében a családi házaknál 62,29 lej köbméterenként, tömbházaknál pedig 62,86 lej köbméterenként. A biológiailag lebomló hulladék begyűjtéséért a tömbházak esetében 39,67 lejt kell fizetnünk köbméterenként, ugyanitt az újrahasznosítható hulladékért 59,18 lejt. Két hónap alatt 15,3 millió lej bevételt generált az adóhatóság online értékesítési platformja, adta hírül a profit.ro. Ez a pénz az árverésekből folyt be, azonban a teljes bevétel nagyobb volt, mivel az árverések lebonyolítása előtt 3 millió lejt meghaladó értékű adótartozást törlesztettek olyan személyek, akiknek a javait meghirdették a platformon. Március 30-a és május 31-e között 78 online árverésre került sor, míg 17 eset esetben az adósságok teljes törlesztése miatt az árverést lefújták. Az eladási ár átlagban 17%-kal haladta meg a kikiáltási árat, közölte a hatóság. Az online vásártér rövid idő alatt nagy népszerűségre tett szert. Működésének első két hónapjában 1,7 millió egyéni látogatója volt, és több mint 70 milliószor kattintottak az oldalra.
4: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
5: De ez még nem minden! Ha velünk maradtok, ebben az órában Anita és Sanyi legjobb pillanatait is újra hallhatjátok.
4: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM.
1: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Ez történt ma reggel a Plusz FM-en.
2: Ez itt a reggeli Plusz, a város egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztő műsor Anitával és Sanyival. És persze itt vagytok velünk ti, és köszönjük szépen nektek, cserébe kaptok tőlünk sok-sok érdekességet.
3: Drasztikusan nő az egyedülállók száma az EU-ban. A statisztikák szerint 2025-ben az EU-ban regisztrált 203,1 millió háztartás közül több mint 76 millióban egyedülálló, gyermektelen felnőttek laktak. Ezt követték a gyermektelen párok, 48,9 millió, az egyéb típusú gyermektelen háztartások,

0: 24 év közötti fiataloknak csupán 12,5%-a él egyedül, addig a 65 év felettiek körében ez az arány már 32,2%. Érdekesség, hogy a vizsgált időszakban az egyedül élő férfiak száma sokkal meredekebben emelkedett, mint a nőké, különösen a 65 év feletti korosztályban. Plusz 37% a férfiaknál, szemben a nők 16,8%-os növekedésével.
1: Hoppá, utcára kerülnek a pasik. Nagyon új tűnik ebből nekem. Az jön le, hogy ugye ők azok, ugye az egyedül élő férfiak száma.
0: A 65 év feletti korosztályban?
1: Igen, a 65 év feletti korosztályban, hogy meredeken emelkedett, ugye?
0: Igen, igen. Nem, mondjuk nekem az jutott eszembe, remélem, hogy nincs igazam, hogy lehet, hogy a hölgyek hamarabb elhunynak, és akkor
1: a... Hát én meg pont máshogy tapasztalom. Tehát épp a fordítottját, hogy inkább a férfiak azok, akik hamarabb.
0: És akkor
1: elhúnynak.
0: Gondolod, hogy így 65 év felett kirakják őket a nők?
1: Jó, ezt nyilvános csak ironizáltam, szóval ezt nem gondoltam komolyan.
0: Oké. Okay.
1: De figyelj, éppen beszéltünk a minap arról, hogy ugye a válások is egyre sűrűbbek itt nálunk Romániában. Igen. És ez mondjuk egy EU-s statisztika, és akkor ebben benne van ugye az a nagyobb szám, ami ugye a nyugati társadalmakban jelen van, hogy ott ugye valóban sokkal több az egyedülálló. Uh-huh. Ezt így ismeretségi körben is járva kelve, beszélgetve, ezt én is tapasztalom, hogy az, hogy most gyermektelen párok is egyre többen vannak, és már ugye a gyereket a nyugati társadalmakban ugye a kisállatok, a házi kedvencek pótolják, vagy váltják fel. Ez is egy tényező, és hát ugye ebből adódik valahol az is, hogy kicsit úgy felhígul a társadalom, vagy ezek a társas kapcsolatok, és akkor többen vannak, akik inkább úgy gondolják, hogy jobb lesz nekik egyedül.
0: Meg eleve szerintem vannak, akik félnek a gyermekvállalástól. Én azt gondolom, hogy van egy ilyen kategória hogy annyira bizonytalan a gazdasági helyzet, meg egyáltalán a világunk, a biztonságunk, hogy lehet, hogy kétszer is meggondolják, hogy a jelenlegi körülmények közé vállaljanak a gyereket.
1: Igen.
0: Ez az egyik. Abszolút. A másik pedig szerintem az is közrejátszik, hogy azért manapság már nem olyan egyszerű ismerkedni, mint mondjuk annak idején, mikor még mi voltunk 20 évesek. Tehát, hogy akkor ugye elmentél diszkózni, szórakozni, eljártunk ide-oda, vagy összeültünk csak a parkba, vagy az utcán bandáztunk, és most meg ez már szinte teljesen megszűnt, mert hogy igazából már szórakozó helyekre sem nagyon járnak a fiatalok, vagy csak ritkán, de ott is a telefonjukat nyomogatják.
1: Asztal!
0: De legalábbis nekem ez a tapasztalatom. Igen,
1: ha,
0: igen.
1: Ha elmenek bulizni, akkor is a személyes ismeretség is online történik.
0: Hát én sajnos tapasztalom ezt így a családon belül is vannak ugye fiatalok, vannak unokaöcseim, akik vagy egyáltalán nem is mennek el bulizni, vagy ha el is mennek, akkor is csak az ő kis társaságukon belül úgy el vannak.
1: Kis klikk.
0: Igen, de hogy így én azt látom, hogy nem annyira nyitnak már a fiatalok egy szórakozó helyen afelé, hogy mondjuk nem tudom, mint régen, ugye oda ment egy srác, egy lányhoz, elhívta.
1: Felkérte táncolni.
0: Hát igen, elhívta egy gitárra, vagy megkérdezte, hogy haza kísérhetlek-e a buli végén. Tehát, hogy ez így nem nagyon működik már.
1: Aha.
0: Úgyhogy így eléggé megnehezedett az ismerkedés is, és ez szerintem egyenes arányban nő az életkor előre haladtával. Tehát, hogy lehet, hogy még 10 évesen azért könnyebb, de hogy ilyen 30 pluszosan, meg 40 pluszosan, meg már még sokkal nehezebb ismerkedni. Ha csak nem próbálkozik valaki a társkeresőkkel, de hát azoknak tudjuk, hogy nagyjából a fele az ilyen fúder, meg kitalált dolog. Tehát, hogy igen.
1: Valóban nagyon beszűkült a mozgástér.
0: Szóval én nem csodálkozom rajta, hogy drasztikusan nő az egyedülállóak száma. De nagyon sok összetevője van nyilván ennek a dolognak, de hogy ezek biztosan ilyen sarkalatos pontok, ami miatt ott tartunk most, ahol ilyen szempontból.
1: Mondjuk gazdasági oldalról nézve meg logikusabb lenne, nem? Pár kapcsolatban.
0: De
1: hogy akkor megosznak a költségek, most így, hogy külön-külön mindenki bérel egy lakást, hát az sokkal többbe kerül.
0: De egyébként meg most nem akarom elviccelni, hogy hosszú távon meg az a legjobb felállás, nem? Mikor úgy mindenkinek megvan a saját kis lakása, és akkor ideig, óráig úgy együtt vagyunk, eltöltünk egy kis időt, de hogy utána mindenki megy a saját lakásába, és akkor valószínűleg nem is fognak elválni, mert hogy nem mennek egymás agyára. Jó, most itt poénkodni
1: próbáltam. Hát, hogy elég nagy házba kell élni hozzá, tudod, hogy külön tudj vonulni.
0: De jaj, amúgy a értelek, gazdasági szempontból is nem tudom, igazából ez így elgondolkodtat, mert mondjuk szingli nő lehet, hogy kevesebbet költ mondjuk ennivalóra, vagy

0: kevesebbet főz, vagy kevesebbet
1: nem
0: foglalkozik
1: kell
0: ezzel.
1: Értem.
0: Hát igen, okay. Nem, most ezt tényleg nem rossz indulatból mondom, de hogy én is annak idején, mikor szingliként éltem a kis garzonlakásomban, nagyon sokszor előfordult, hogy mondjuk megettem egy konzervet, mert éppen azt kívántam, és nem volt elvárás, hogy legyen főtt kaja minden nap az asztalra téve. Míg, ha ott van a férfi, lehet, hogy nem várja el, de a nők azért általában szeretnek a férfiak kedvére tenni, és akkor szeretném megörvendeztetni, és akkor mindjárt főzök, vagy legalábbis próbálok valami olyat.
1: És többe van.
0: Igen, többe van, időben is, anyagilag is, tehát hogy nem tudom, elgondolkodtató, hogy anyagilag mennyire jó az, vagy nem jó.
1: Hát ha erről az oldalról közelítjük meg, akkor valóban ugye, több a kiadás ilyen téren, de ugyanakkor meg ha azt a ugye a legnagyobb költség, ami van egy háztartásban, az nyilván a lakhatásnak
0: persze,
1: a költsége.
0: Persze. Ha mondjuk például, egy albérletet kell fizetni.
1: Ha fiatalokról
0: igen,
1: van szó,
0: igen, akkor
1: ugye
0: nyilván,
1: nincs még saját lakás,
0: igen.
1: És albérletet kell fizetni, akkor nyilván az egy elég magas költség.
0: Így van. Így van. Ilyen szempontból kiadás. Biztos, hogy kedvezőbb az, hogyha ha együtt élnek a párok.
1: Igen, igen. De érdekelne egyébként, hogy a hallgatók hogy látják. Szerintetek mi lehet ennek az oka, hogy egyre többen vannak egyedül, mi továbbra sem hagyunk benneteket egyedül, és persze hozzuk nektek a válaszokért cserébe a legnagyobb slágereket is.
2: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Plusz FM.

0: Sláger Plusz FM. Reklám.
1: Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárolj 250 g-os Don Café Selected őrölt kávé csomagonként csak 15,99-ban ért, legalább 3 csomag megvásárlása esetén. Valamint másfél literes Pepsi vagy Pepsi Twist szénsavas italokat egyenként mindössze 5,79-ban ért, legalább 6 darab megvásárlása esetén. Naponta 6 és 21 óra között. Atac, le az árakkal!
2: A felújítással már a tetőnél tartasz? A Brico ajánlatai a segítségedre sietnek. Június 17-ig a Smart trapézlemez csak 16,91 lej négyzetméterenként, és 10% kedvezményt adunk utolvány formájában a 0,5 mm-es szürke Smart cserepészlemezre. Máshol alacsonyabb árat találtál? A különböző dupláját kapod vissza a... Brico!
0: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM.

0: Amerika!
1: Plusz! Plusz! Plusz! FM! Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Ez történt ma reggel a Plusz FM-en.
2: Ez itt a reggeli Plusz Anitával és Sanyival, akik ma is megtesznek mindent, hogy megfelelően tájékoztatva legyetek.
3: Idén várhatóan nem vonnak be új csomagoló anyagokat a betétdíjas rendszerbe, nyilatkozta nemrég az ezt működtető Returo vállalat kommunikációs igazgatója. Anka Marinescu egy szakmai eseményen elmondta, az SGR rendszer működtetésének harmadik éve ígérkezik a legnehezebbnek, mert 2026-ra a tavainál is ambiciózusabb célokat tűztek ki. Így elsősorban ezekre összpontosítanak, és bár korábban felmerült, hogy új típusú csomagolóanyagokat, például a befőttes üvegeket, a tejtermékek csomagolóanyagait, vagy az 5 literes PET palackokat is bevonják a rendszerbe, idén erre vélhetően nem fog sor kerülni. A szakember beszélt arról is, hogy a rendszer fenntarthatósága és hatékonysága érdekében egy-egy új csomagolóanyag bevezetését minden esetben előzetes megvalósíthatósági tanulmányoknak kell megelőzniük, amelyeket különféle szimulációknak kell követniük.
2: Hát igen, végül is az 5 literes PET palackot mondjuk elhelyezni egy ilyen automatába, az nem egy egyszerű feladat. Bár mondjuk lehetne valahogy olyan módszere, hogy amúgy is, amikor kidobod, akkor gondolom, más is úgy dobja ki, mint én, hogy összepréselem, aztán úgy kevesebb helyet foglal. Tehát valahogy így, valami ilyen megoldással. Bár akkor ugye nem tudod olyan módon újra hasznosítani, hogy azt újra megtölteni, de hát egyébként sem jellemző ez esetleg az üvegek esetében, bár ott sem feltétlenül oké, már ott is összetörik, ugye?
3: Összetörik. Tehát, hogy, én mindig hallom a csörömpölést, amikor üveget dobok be.
2: Hát igen, máshogy mondjuk nem is nagyon lehet, mert amikor pottyan, akkor ott már sérül is. Viszont az, hogy a befőttes üvegeket nem tudod visszaváltani, hát ezt akarja bárki visszaváltani, a befőttes üvegeket? Amúgy.
3: Mert hát hogy mit csináljon vele?
2: Hát felhasználod, nem?
3: Tehát, nem.
2: Nem? Olyan?
3: Hát de mire?
2: Hát, mondjuk, akkor, megtartasz... hát jövőre. Jövőre abba teszel el.
3: Persze.
2: Nem?
3: Hát én nem szoktam ilyen befőttet,
2: ja,
3: meg lekvárt, meg ilyenek.
2: Zöldben, meg ilyenek?
3: Nem, tehát így, nem, de nem, szerintem, okay, szerintem értem? Egyre kevesebbek azok, akik ilyesmivel foglalkoznak. Remélem, a hallgatók megerősítenek, de hogy nem tudom, az én korosztályomban senki nem.
2: Jó, van, na tudom, csak.
3: Csak most próbálták kötözködni.
2: Igen, most kicsit kötözködtem, igen, bocsánat.
3: Mondjuk én a tejtermékek csomagoló anyagainak örülnék, mert viszont sok tejet fogyasztunk mi is otthon. Mondjuk arra kíváncsi lennék, hogy ez a palackos tej-e, tehát ez a milyen műanyag palackban kapható.
2: Nem, szerintem ez az
3: a doboz?
2: Ez a doboz, igen.
3: Ez a doboz, mert az jó, hogyha az lehetne majd visszaváltani, az egy jó dolog lenne.
2: Igen, csak azt nem tudom, hogy milyen módon lehet újrahasznosítani, mert ugye az ugye több rétegű dolog
3: igen,
2: is.
3: Igen, hát annak a belseje ilyen fémes,
2: van alumínium
3: réteg van benne, ugye?
2: Igen. Szóval az
3: valamilyen módon szét lehet szálazni, az is lehet.
2: Hát szerintem kézi erővel esetleg. Tehát az, hogy automatizálni, hogy lehet azt én nem tartom valószínűnek, hogy meg lehet oldani. Ugyanakkor meg annak én is örülnék tényleg, mert egyébként is olyan a szitu akkor, amikor ugye a kukába kerül, akkor én próbálom leszedni róla azt a műanyag kis
3: a kupakot?
2: Kiöntőjét, aha. A kupakot, meg magát a igen, kiöntőjét igen. Is, amit ugye ki tudok dobni a műanyagba, mert hogy maga az egész anyag, ugye a doboz, az, ami most per pillanat egyáltalán nem
3: visszaváltható újra, igen.
2: Nem hasznosítható újra, igen. A visszaváltásról meg ugye ne is beszéljünk.
3: Igen,
2: szóval
3: igen.
2: De azért
3: milyen kis kedves vagy, hogy te is szétszöded. Nem hiszem, hogy ezt sokan csinálják.
2: Na ne, neki segítsen, kérlek szépen. Ne.
3: Hát, még a kupakot, igen, azt el tudom képzelni, hogy azt külön teszik a műanyagba.
2: Hát annyira egyszerű, fogod, szétnyitod, eltéped a tetejét, széthúzod, és akkor belülre nyúlsz, és akkor onnan szépen tulajdonképpen kitépen.
3: Uh-huh. Hát nagyon szimpatikus, ennyi. Hogy te ilyen úgyhogy... tudatos vagy, de nem hiszem, hogy mindenki hát, csinálja, de,
2: okay,
3: de le a kalappal.
2: Pedig, ha minden egyes ilyen doboz van, az az adott műanyag kis vacak újra hasznosítva, abból mennyi mindent lehetne újra gyártani,
3: de lehet,
2: ugye?
3: Hogyha mondjuk ezt bevezetik majd, aha. Hogy a csomagoló anyagot a kis műanyag műtyőkék nélkül igen. Ugye vissza lehet váltani, akkor biztos, hogy mindenki így fogja majd gyűjteni.
2: Aha, ja, akkor rá lehetne erre vezetni az embereket.
3: Ez egy jó megoldás.
2: De inkább az lesz, hogy összességében úgy, ahogy van, az egész dobozt visszaveszik, és akkor majd, mivel amúgy is manuálisan lehet ezt szerintem csak megoldani, ugye, hogy fel lehessen használni újra azokat az anyagokat, amik abban a dobozban vannak. Nyilván akkor már ugye, a műanyagot is meg tudják mondani, hogy leszedik róla.
3: Igen, minden esetre dicséretes, hogy vannak ilyen törekvések, és ez tök jó, én örülök nagyon neki.
2: Támogatjuk őket mi is.
3: Hogy csak így tovább.
2: Így van, és addig is, amíg új lehetőségek nem adódnak a visszaváltás tekintetében, tőlünk kapjátok természetesen a legjobb zenéket.
1: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Plusz FM. Slágerek, magyar kedve.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Országos felháborodást váltott ki az egészségügyi és szociális ágazatban is az új egységes bérrendszer tervezete. A szakszervezetek egyenesen katasztrofálisnak nevezik. Gyors ütemben haladnak a Kolozsvár-Nagyvárad vasútvonal korszerűsítési munkálatai. Egy 67 kilométeres szakaszon már közlekednek a munkavonatok. Az Egyesült Államok polgárainak mintegy harmada gondolja változatlanul érvényesnek az úgynevezett amerikai álmot, vagyis azt, hogy kemény munka révén az ember képes előre jutni. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Országos felháborodást váltott ki az egészségügyi és szociális ágazatban is az új egységes bérrendszer tervezete. Miközben a szaktárca az egyenlőtlenségek felszámolásáról beszél, a szakszervezetek szerint a valóságban brutális megnyírbálásokra készül a kormány. Szerintük a projekt jelenlegi formájában működésképtelen, és nem tudja biztosítani a stabilitást a munkavállalók körében. Ez a tervezet egy teljes abszurditás. A miniszter könnyen beszél, az ő fizetése 2000 lejjel emelkedik. De a dolgozók felének ez a törvény egy valóságos katasztrófa lesz január 1-től. Nyilatkozta az egyik legnagyobb egészségügyi szakszervezet vezetője. Az egészségügyben és a szociális gondozásban a jövedelmek jelentős részét a műszakok után járó és az időszakos pótlékok teszik ki, amelyeket a hétvégi, éjszakai vagy hivatalos ünnepnapokon végzett munka határoz meg. Az új szabályozás azonban éppen ezeket a juttatásokat vágná meg drasztikusan. Gyors ütemben haladnak a Kolozsvár-Nagyvárad vasútvonal korszerűsítési munkálatai. Egy 67 kilométeres szakaszon már közlekednek a munkavonatok, számolt be a Pro Infrastruktúra Egyesület. A projektben használt síneket Olaszországból szállítják. A jelenlegi ütem szerint körülbelül 16 kilométernyi érkezik havonta. Az országos helyreállítási tervben vállalt cél az, hogy augusztus 31-ig a vágányok 90%-át le kell fektetni, beleértve a vasútállomásokon lévőket is. A Kolozsvár-Nagyvárad fővonalon közel 3 éve tartó forgalomleállás jelentős kényelmetlenséget okozott az utasoknak, és komoly gazdasági veszteségeket is eredményezett. Az Egyesült Államok polgárainak mintegy harmada gondolja változatlanul érvényesnek az úgynevezett amerikai álmot, vagyis azt, hogy kemény munka révén az ember képes előre jutni, derül ki egy ottani közvéleménykutatásból. Az Egyesült Államok függetlenségének közelgő 250. évfordulója előtt készített nagyszabású felmérés szerint a fiatalabbak kevésbé hisznek az amerikai álomban, és a politikai táborok között is komoly a véleménykülönbség. Míg a republikánus szavazók úgy gondolják, hogy aki az Egyesült Államokban keményen dolgozik, az ma is előre tud lépni, addig a demokraták ezt már nem gondolják érvényesnek. Az AP hírügynökség megbízásából készített felmérésből az is kiderül, hogy az idősebbek jóval nagyobb arányban gondolják az amerikai identitás részének az amerikai álmot, mint a fiatal generáció.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Magyarországon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És

0: Plusz FM. Reklám.
1: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Lee Burridge, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ro-t és a wavesfestival.ro-t.
2: Érdekel egy állás a debreceni BMW gyárban? Ott lennél az új iX3 gyártásánál? Akkor figyelj! Júniusban Nagyváradra érkezik a BMW debreceni gyárának csapata. Találkozz velünk a Lotus Centerben júniusban 2 hétvégén, és tudd meg első kézből, milyen nálunk dolgozni. Standunknál személyesen is beszélhetsz kollégáinkkal, kérdezhetsz, és a jelentkezési folyamatot is elindíthatod, akár azonnal. Találkozzunk a Lotus Centerben június 13-án és 14-én, vagy 20-án és 21-én.
3: A kertben szeretnél kikapcsolódni nyáron? Június 17-ig a Brikóban az 5 személyes Miria kerti bútor szett csak 1199 lei és a 396 cm-es fényvázas vesztői medence vízforgató szivattyúval együtt csak 1119 lei. Gyere el az üzletbe, vagy rendelj az alkalmazásból gyors házhoz szállítással a...
0: És most vissza a zenéhez.
4: Slágerek,
0: magyar kedvencek, Nagyváradon.
4: Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amöfett nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első Lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsulói utca 10A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar Püspökiben. A Lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos!
1: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom, pápfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
3: Ezen a nyáron szuper ajánlatokkal újíthatsz fel. Június 17-ig a Brico-ban a 15 literes Oscar kültéri mosható falfesték, 4 liter alapozóval csak 424,15 lej, a 45x45 cm-es elcsiszolt beltéri kültéri Milestone podrólap pedig csak 39,5 lej négyzetméterenként. Máshol alacsonyabb árat találtál? A különbözet dupláját kapod vissza a...
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Kritikusan alacsony a fogyatékossággal élők foglalkoztatottsága, és a mély szegénységben élők aránya is aggasztó, derül ki az Európai Bizottság 2026-os Romániáról szóló jelentéséből. Ismét kiírják a tendert az egykori váradszőlősi piac helyén létesülő parkolóházra. Alaposan felkorbácsolja a falusi házak árát a nagyvárosok közelsége. A gyermekes családok életmódváltása, illetve a horribilis városi árak járulnak hozzá a vidéki ingatlanok népszerűségéhez. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Kritikusan alacsony a fogyatékossággal élők foglalkoztatottsága, és a mély szegénységben élők aránya is aggasztó, különösen a gyerekek esetében, derül ki az Európai Bizottság 2026-os jelentéséből, amely Románia gazdasági, szociális, foglalkoztatási, strukturális és költségvetési politikáit vizsgálja. A legnagyobb lemaradások a fogyatékossággal élők és a romák integrálására, illetve az oktatás helyzetére vezethetőek vissza. Romániában EU szinten az egyik legalacsonyabb a szociális célokra fordított költségvetés aránya, miközben a közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés továbbra is korlátozott. Ugyanakkor súlyos hiányosságok tapasztalhatók az alapvető készségek terén is. A 15 éves tanulók több mint 40%-a nem éri el a minimális jártassági szintet matematikából, szövegértésből és természettudományokból, ami miatt Románia az Európai Unió leggyengébben teljesítő országai közé sorolható. Ismét meghirdeti a pályázatot Nagyvárad önkormányzata egy 335 férőhelyes többszintes parkolóház építésére, a már 2024-ben lebontott egykori váradszőlősi piac helyén. A több mint 7 millió euróra becsült beruházást teljes egészében a helyi költségvetésből finanszírozzák. Noha 2021 végén még úgy jelentették be a projektet, hogy magánfinanszírozást is bevonnak a megvalósításhoz. Szerkezetét tekintve a leendő parkoló alaksorból, földszintből és 4 emeletből áll. A parkoló alternatívát kínál majd azoknak a környékbeli lakosoknak, akik elvesztették az utcai parkolóhelyeiket a váradszőlősi mobilitási folyosó kiépítésének megkezdése után. A kivitelezési határidő a szerződés szerint 1 év. Alaposan felkorbácsolja a falusi házak árát a nagyvárosok közelsége. Elemzők szerint a gyermekes családok életmódváltása, illetve a horribilis városi árak járulnak hozzá a falusi házak népszerűségéhez, ezáltal pedig az egyre növekvő átlagos vételárakhoz. Románia legdrágább falusi házait, pontosabban négyzetméterenkénti átlagárait Bukarest, Kolozsvár, Brassó és Temesvár agglomerációs övezete vonultatja fel, derül ki az emobiliare.ro elemzéséből. föl. A trend a világjárvány idején indult el, és már a életmódbeli választássá vált az udvar és a bőségesebb tér iránti igény miatt. Mindezek mellett ma már az agglomerációs települések jobb infrastruktúrát és gyorsabb városi kapcsolatokat kínálnak, mint a korábbi években.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

Sláger magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Plus FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Június 17-én minden út a nagyváradi La Kokos hipermarketba vezet. Légy azon első 3000 vásárló között, akit ágyhúzattal, pedálos felmosóval, vagy akár egy kávéfőzőgéppel ajándékozunk meg. És a meglepetéseket neves meghívottakkal is tetézzük. La Kokos hipermarket Viharpüspökiben, a Szűsülő utca 10 szám alatt.
2: A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikát Forti.
3: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál. Kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra. Nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
1: A Kavi Expo Fashion visszatér Nagyváradra a nyári kollekcióval. A Nemzeti Ruha és Lábbeli Vásár várja Önt június 10-től 14-ig naponta 10 és 20 óra között az Antonio Alexes sportcsarnokban. A belépés ingyenes.
4: Érdekel egy állás a debreceni BMW gyárban? Ott lennél az új X3 gyártásánál? Akkor figyelj! Júniusban Nagyváradra érkezik a BMW debreceni gyárának csapata. Találkozz velünk a Lotus Centerben júniusban két hétvégén, és tudd meg első kézből, milyen nálunk dolgozni. Standunknál személyesen is beszélhetsz kollégáinkkal, kérdezhetsz, és a jelentkezési folyamatot is elindíthatod, akár azonnal. Találkozzunk a Lotus Centerben június 13-án és 14-én, vagy 20-án és 21-én.
5: Támadnak az alacsony árak az Atákban. Te merre mész? Vásárolj 250 g-os Don Café Selected őrölt kávét csomagonként csak 15,99 banért, legalább 3 csomag megvásárlása esetén. Valamint másfél literes Pepsi vagy Pepsi Twist szénsavas italokat egyenként mindössze 5,79 banért legalább 6 darab megvásárlása esetén. Naponta 6 és 21 óra között. Áták, le az árakkal!
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
0: És most vissza a zenéhez!
8: Slágerek!
0: Magyar kedvencek Nagyváradon!
8: Ez a Plusz
0: Plusz

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

0: Itt a Plus FM.
1: Reklám. Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operettslágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban Dávid Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a vár falai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezése. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
2: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: A Kavi Expo Fashion visszatér Nagyváradra a nyári kollekcióval. A Nemzeti Ruha és Lábbeli Vásár várja Önt június 10-től 14-ig naponta 10 és 20 óra között az Antonio Alexe sportcsarnokban. A belépés ingyenes.
3: A Brico-ban teljes kínálatot találsz víz, gáz és villanyszereléshez, még hozzá ehhez illő ajánlatokkal. Június 17-ig 10% kedvezményt adunk kutolvány formájában a zacelis alumínium radiátorokra, a csaptelepekre és kiegészítőkre, valamint a propilén csövek és idomok teljes kínálatára 63 mm-es átmérőig egy komplet rendszerhez. Máshol alacsonyabb árat találtál? A különbözet dupláját kapod vissza a... Ritka!
2: Próbáld ki te is a kálma csuptapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a vizketést és hűsítő hatása van. Kálma csup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
1: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi Önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
4: A fortifikált forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikált forti.
2: Támadnak az alacsony árak az Átákban. Te merre mész? Vásárolj 500 ml-es Tuborg világos sört 5 plusz 1 darabos csomagban dobozonként csak 2,99-ban ért legalább 3 csomag megvásárlása esetén. Valamint 150 g-os elmászmagokat egyenként mindössze 3,69-ban ért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Naponta 6 és 21 óra között. Áták, le az árakkal!
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Csak papíron keresünk többet. Az infláció és a mérsékelt béremelések miatt a lakosság vásárlóereje valójában csökkent. Július 1-től a nagyváradiak többet fizetnek a szemétszállításért. Szép bevételt hozott az adóhatóság online vásártere. Sok adós inkább fizetett, csak ne árverezzék el lefoglalt javaikat. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Bár a bruttó átlagkereset növekszik, az infláció és a mérsékelt béremelések miatt a lakosság vásárlóereje valójában csökkent. Az Országos Stratégiai és Előrejelzési Bizottság legfrissebb előrejelzése szerint a munkaerőpiacon is komoly kihívásokkal kell szembenézni. A bizottság prognózisa szerint 2026-ban a bruttó átlagkereset várhatóan 9217-leig emelkedik. Ez a növekedés azonban mérsékeltnek tekinthető a bérköltségek egyensúlyban hozatalát célzó intézkedések miatt. A reálbér növekedés így a negatív tartományban marad, mivel az árak emelkedése felemészti a névleges bérnövekedést. A szakértők hozzáteszik azt is, hogy bár a bruttó minimálbér emelése kedvezően hat a rendelkezésre álló jövedelmekre, a vásárlóerőre gyakorolt hatása korlátozott marad. A minimálbér július 1-től 4325 lejre emelkedik, ami serkenti ugyanaz alapjövedelmet, de az általános bérátlagra csak mérsékelt hatással lesz. Nagyvárad helyi tanácsa jóváhagyta egyes hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjak módosítását. Az új díjszabások július 1-től lépnek majd életbe. Módosul a lakóházban élő természetes személyek számára a vegyes hulladék, illetve a tömbházakban élő lakosok esetében a vegyes, újrahasznosítható és biológiailag lebomló hulladék díjszabása. Az új tarifák tartalmazzák a gyűjtés, szállítás, a körforgásos gazdasági hozzájárulás és a lerakási díj költségeit. Az irányár vegyes hulladék esetében a családi házaknál 62,29 lej köbméterenként, több házaknál pedig 62,86 lej köbméterenként. A biológiailag lebomló hulladék begyűjtéséért a több házak esetében 39,67 lejt kell fizetnünk köbméterenként, ugyanitt az újrahasznosítható hulladékért 59,18 lejt. Két hónap alatt 15,3 millió lej bevételt generált az adóhatóság online értékesítési platformja, adta hírul a profit.ro. Ez a pénz az árverésekből folyt be, azonban a teljes bevétel nagyobb volt, mivel az árverések lebonyolítása előtt 3 millió lejt meghaladó értékű adótartozást törlesztettek olyan személyek, akiknek a javait meghirdették a platformon. Március 30-a és május 31-e között 78 online árverésre került sor, míg 17 esetben az adósságok teljes törlesztése miatt az árverést lefújták. Az eladási ár átlagban 17%-kal haladta meg a kikiáltási árat, közölte a hatóság. Az online vásártér rövid idő alatt nagy népszerűségre tett szert. Működésének első két hónapjában 1,7 millió egyéni látogatója volt, és több mint 70 milliószor kattintottak az oldalra.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plus FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: A Kavi Expo Fashion visszatér Nagyváradra a nyári kollekcióval. A Nemzeti Ruha és Lábbeli Vásár várja Önt június 10-től 14-ig naponta 10 és 20 óra között az Antonio Alexe sportcsarnokban. A belépés ingyenes.
0: Ati Compressore, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
2: Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárolj 250 g-os Don Café Selected őrölt kávét csomagonként csak 15,99-ban ért, legalább 3 csomag megvásárlása esetén. Valamint másfél literes Pepsi vagy Pepsi Twist szénsavas italokat egyenként mindössze 5,79-ban ért, legalább 6 darab megvásárlása esetén. Naponta 6 és 21 óra között. Atac, le az árakkal!
0: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalra. Hyundai Carbento. Autók. Szakértelem. Bizalom.
3: Egy jó ajánlatra vártál, hogy bele vagy a projektekbe? Június 17-ig a Brikóban 15% kedvezmény kapsz utolvány formájában a beltéri ajtók teljes kínálatára. És hogy még egyszerűbb legyen a dolgod, segítünk az ajtók be- vagy kiszerelésében. Gyere el az üzletbe, vagy rendelj az alkalmazás révén a... Brikó!
0: És most vissza a zenéhez.
4: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
4: Ez a Plus FM.
0: Ez a Plus

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám.
2: Igazi szenzáció!
3: Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remárt üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos,
4: amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
5: Támadnak az alacsony árak az Atacban. Te merre mész? Vásárolj 500 ml-es Tuborg világos sört 5 plusz 1 darabos csomagban dobozonként csak 2,99-ban ért legalább 3 csomag megvásárlása esetén. Valamint 150 g-os Elmász magokat egyenként mindössze 3,69-ban ért legalább 3 darab megvásárlása esetén. Naponta 6 és 21 óra között. Atac, le az árakkal!
6: Mi a közös a lejben is a forintban? Mindkettő segít, hogy közelebb legyél szeretteidhez. A Raiffeisennél pedig mindkét számlát díjmentesen megkaphatod. Legyél te is a Raiffeisen Bank ügyfele, nyisd lej alapú folyószámlát és díjmentes forintszámlát is kapsz nulla számlavezetési díjjal és Beneré deviza árfolyammal. Részletek a Raiffeisen.ru oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Országos felháborodást váltott ki az egészségügyi és szociális ágazatban is az új egységes bérrendszer tervezete. A szakszervezetek egyenesen katasztrofálisnak nevezik. Gyors ütemben haladnak a Kolozsvár-Nagyvárad vasútvonal korszerűsítési munkálatai. Egy 67 kilométeres szakaszon már közlekednek a munkavonatok. Az Egyesült Államok polgárainak mintegy harmada gondolja változatlanul érvényesnek az úgynevezett amerikai álmot, vagyis azt, hogy kemény munka révén az ember képes előre jutni. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Országos felháborodást váltott ki az egészségügyi és szociális ágazatban is az új egységes bérrendszer tervezete. Miközben a szaktárca az egyenlőtlenségek felszámolásáról beszél, a szakszervezetek szerint a valóságban brutális megnyírbálásokra készül a kormány. Szerintük a projekt jelenlegi formájában működésképtelen, és nem tudja biztosítani a stabilitást a munkavállalók körében. Ez a tervezet egy teljes abszurditás. A miniszter könnyen beszél, az ő fizetése 2000 lejjel emelkedik. De a dolgozók felének ez a törvény egy valóságos katasztrófa lesz január 1-től. Nyilatkozta az egyik legnagyobb egészségügyi szakszervezet vezetője. Az egészségügyben és a szociális gondozásban a jövedelmek jelentős részét a műszakok után járó és az időszakos pótlékok teszik ki, amelyeket a hétvégi, éjszakai vagy hivatalos ünnepnapokon végzett munka határoz meg. Az új szabályozás azonban éppen ezeket a juttatásokat vágná meg drasztikusan. Gyors ütemben haladnak a Kolozsvár-Nagyvárad vasútvonal korszerűsítési munkálatai. Egy 67 kilométeres szakaszon már közlekednek a munkavonatok, számolt be a Pro Infrastruktúra Egyesület. A projektben használt síneket Olaszországból szállítják. A jelenlegi ütem szerint körülbelül 16 kilométernyi érkezik havonta. Az országos helyreállítási tervben vállalt cél az, hogy augusztus 31-ig a vágányok 90%-át le kell fektetni, beleértve a vasútállomásokon lévőket is. A Kolozsvár-Nagyvárad fővonalon közel 3 éve tartó forgalomleállás jelentős kényelmetlenséget okozott az utasoknak, és komoly gazdasági veszteségeket is eredményezett. Az Egyesült Államok polgárainak mintegy harmada gondolja változatlanul érvényesnek az úgynevezett amerikai álmot, vagyis azt, hogy kemény munka révén az ember képes előre jutni, derül ki egy ottani közvéleménykutatásból. Az Egyesült Államok függetlenségének közelgő 250. évfordulója előtt készített nagyszabású felmérés szerint a fiatalabbak kevésbé hisznek az amerikai álomban, és a politikai táborok között is komoly a véleménykülönbség. Míg a republikánus szavazók úgy gondolják, hogy aki az Egyesült Államokban keményen dolgozik, az ma is előre tud lépni, addig a demokraták ezt már nem gondolják érvényesnek. Az AP hírügynökség megbízásából készített felmérésből az is kiderül, hogy az idősebbek jóval nagyobb arányban gondolják az amerikai identitás részének az amerikai álmot, mint a fiatal generáció.
2: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: Plusz FM. Reklám. A Kavi Expo Fashion visszatér Nagyváradra a nyári kollekcióval. A Nemzeti Ruha és Lábbeli Vásár várja Önt június 10-től 14-ig, naponta 10 és 20 óra között az Antonio Alexis sportcsarnokban. A belépés ingyenes.
1: Érdekel egy állás a debreceni BMW gyárban? Ott lennél az új X3 gyártásánál? Akkor figyelj! Júniusban Nagyváradra érkezik a BMW debreceni gyárának csapata. Találkozz velünk a Lotus Centerben júniusban két hétvégén, és tudd meg első kézből, milyen nálunk dolgozni. Standunknál személyesen is beszélhetsz kollégáinkkal, kérdezhetsz, és a jelentkezési folyamatot is elindíthatod, akár azonnal. Találkozzunk a Lotus Centerben június 13-án és 14-én, vagy 20-án és 21-én.
2: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsuk, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238.
3: Jani kaucsuk, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
4: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
5: És most vissza a zenéhez.
6: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.
5: Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél. Fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
2: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Kritikusan alacsony a fogyatékossággal élők foglalkoztatottsága, és a mély szegénységben élők aránya is aggasztó, derül ki az Európai Bizottság 2026-os Romániáról szóló jelentéséből. Ismét kiírják a tendert az egykori váradszőlősi piac helyén létesülő parkolóházra. Alaposan felkorbácsolja a falusi házak árát a nagyvárosok közelsége. A gyermekes családok életmódváltása, illetve a horribilis városi árak járulnak hozzá a vidéki ingatlanok népszerűségéhez. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Kritikusan alacsony a fogyatékossággal élők foglalkoztatottsága, és a mély szegénységben élők aránya is aggasztó, különösen a gyerekek esetében, derül ki az Európai Bizottság 2026-os jelentéséből, amely Románia gazdasági, szociális, foglalkoztatási, strukturális és költségvetési politikáit vizsgálja. A legnagyobb lemaradások a fogyatékossággal élők és a romák integrálására, illetve az oktatás helyzetére vezethetőek vissza. Romániában EU szinten az egyik legalacsonyabb a szociális célokra fordított költségvetés aránya, miközben a közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés továbbra is korlátozott. Ugyanakkor súlyos hiányosságok tapasztalhatók az alapvető készségek terén is. A 15 éves tanulók több mint 40%-a nem éri el a minimális jártassági szintet matematikából, szövegértésből és természettudományokból, ami miatt Románia az Európai Unió leggyengébben teljesítő országai közé sorolható. Ismét meghirdeti a pályázatot Nagyvárad önkormányzata egy 335 férőhelyes többszintes parkolóház építésére, a már 2024-ben lebontott egykori váradszőlősi piac helyén. A több mint 7 millió euróra becsült beruházást teljes egészében a helyi költségvetésből finanszírozzák. Noha a 2021 végén még úgy jelentették be a projektet, hogy magánfinanszírozást is bevonnak a megvalósításhoz. Szerkezetét tekintve a leendő parkoló alaksorból, földszintből és 4 emeletből áll. A parkoló alternatívát kínál majd azoknak a környékbeli lakosoknak, akik elvesztették az utcai parkolóhelyeiket a váradszőlősi mobilitási folyosó kiépítésének megkezdése után. A kivitelezési határidő a szerződés szerint 1 év. Alaposan felkorbácsolja a falusi házak árát a nagyvárosok közelsége. Elemzők szerint a gyermekes családok életmódváltása, illetve a horribilis városi árak járulnak hozzá a falusi házak népszerűségéhez, ezáltal pedig az egyre növekvő átlagos vételárakhoz. Románia legdrágább falusi házait, pontosabban négyzetméterenkénti átlagárait Bukarest, Kolozsvár, Brassó és Temesvár agglomerációs övezete vonultatja fel, derül ki az immobiliare.ro elemzéséből. A trend a világjárvány idején indult el, és már a életmódbeli választássá vált az udvar és a bőségesebb tér iránti igény miatt. Mindezek mellett ma már az agglomerációs települések jobb infrastruktúrát és gyorsabb városi kapcsolatokat kínálnak, mint a korábbi években.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Június 17-én minden út a nagyváradi La Kokos hipermarketba vezet. Légy azon első 3000 vásárló között, akit ágyhúzattal, pedálos felmosóval, vagy akár egy kávéfőzőgéppel ajándékozunk meg. És a meglepetéseket neves meghívottakkal is tetézzük. La Kokos hipermarket Viharpüspökiben, a Szújsuló utca 10 szám alatt. Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a nagyváradi várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvény. Jegyek az entertix.ro és a bilete.ro oldalakon.
0: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
2: Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Csak papíron keresünk többet. Az infláció és a mérsékelt béremelések miatt a lakosság vásárlóereje valójában csökkent. Július 1-től a nagyváradiak többet fizetnek a szemétszállításért. Szép bevételt hozott az adóhatóság online vásártere. Sok adós inkább fizetett, csak ne árverezzék el lefoglalt javaikat. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Bár a bruttó átlagkereset növekszik, az infláció és a mérsékelt béremelések miatt a lakosság vásárlóereje valójában csökkent. Az Országos Stratégiai és Előrejelzési Bizottság legfrissebb előrejelzése szerint a munkaerőpiacon is komoly kihívásokkal kell szembenézni. A bizottság prognózisa szerint 2026-ban a bruttó átlagkereset várhatóan 9217-leig emelkedik. Ez a növekedés azonban mérsékeltnek tekinthető a bérköltségek egyensúlyban hozatalációzó intézkedések miatt. A reálbér növekedés így a negatív tartományban marad, mivel az árak emelkedése felemészti a névleges bérnövekedést. A szakértők hozzáteszik azt is, hogy bár a bruttó minimálbér emelése kedvezően hat a rendelkezésre álló jövedelmekre, a vásárlóerőre gyakorolt hatása korlátozott marad. A minimálbér július 1-től 4325 lejre emelkedik, ami serkenti ugyanaz alapjövedelmet, de az általános bérátlagra csak mérsékelt hatással lesz. Nagyvárad helyi tanácsa jóváhagyta egyes hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjak módosítását. Az új díjszabások július 1-től lépnek majd életbe. Módosul a lakóházban élő természetes személyek számára a vegyes hulladék, illetve a tömbházakban élő lakosok esetében a vegyes, újrahasznosítható és biológiailag lebomló hulladék díjszabása. Az új tarifák tartalmazzák a gyűjtés, szállítás, a körforgásos gazdasági hozzájárulás és a lerakási díj költségeit. Az irányár vegyes hulladék esetében a családi házaknál 62,29 lej köbméterenként, tömbházaknál pedig 62,86 lej köbméterenként. A biológiailag lebomló hulladék begyűjtéséért a tömbházak esetében 39,67 lejt kell fizetnünk köbméterenként, ugyanitt az újrahasznosítható hulladékért 59,18 lejt. Két hónap alatt 15,3 millió lej bevételt generált az adóhatóság online értékesítési platformja, adta hírul a profit.ról. Ez a pénz az árverésekből folyt be, azonban a teljes bevétel nagyobb volt, mivel az árverések lebonyolítása előtt 3 millió lejt meghaladó értékű adótartozást törlesztettek olyan személyek, akiknek a javait meghirdették a platformon. Március 30-a és május 31-e között 78 online árverésre került sor, míg 17 esetben az adósságok teljes törlesztése miatt az árverést lefújták. Az eladási ár átlagban 17%-kal haladta meg a kikiáltási árat, közölte a hatóság. Az online vásártér rövid idő alatt nagy népszerűségre tett szert. Működésének első két hónapjában 1,7 millió egyéni látogatója volt, és több mint 70 milliószor kattintottak az oldalra.
0: És most Nagyváradról, nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

0: Plusz FM. Reklám. Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első Lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsulói utca 10 A szám alatt, az egykori Remárt üzlethelyén, Bihar püspökiben. A Lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos! Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvény. Jegyek az entertix.ro és a bilete.ro oldalakon.
1: Minden hétköznap este 8-tól csak a Plusz FM-en. Zenevonal. Csak magyar zenékkel.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatal találnak rendezvénye. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Országos felháborodást váltott ki az egészségügyi és szociális ágazatban is az új egységes bérrendszer tervezete. A szakszervezetek egyenesen katasztrofálisnak nevezik. Gyors ütemben haladnak a Kolozsvár-Nagyvárad vasútvonal korszerűsítési munkálatai. Egy 67 kilométeres szakaszon már közlekednek a munkavonatok. Az Egyesült Államok polgárainak mintegy harmada gondolja változatlanul érvényesnek az úgynevezett amerikai álmot, vagyis azt, hogy kemény munka révén az ember képes előre jutni. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Országos felháborodást váltott ki az egészségügyi és szociális ágazatban is az új egységes bérrendszer tervezete. Miközben a szaktárca az egyenlőtlenségek felszámolásáról beszél, a szakszervezetek szerint a valóságban brutális megnyírbálásokra készül a kormány. Szerintük a projekt jelenlegi formájában működésképtelen, és nem tudja biztosítani a stabilitást a munkavállalók körében. Ez a tervezet egy teljes abszurditás. A miniszter könnyen beszél, az ő fizetése 2000 lejjel emelkedik. De a dolgozók felének ez a törvény egy valóságos katasztrófa lesz január 1-től. Nyilatkozta az egyik legnagyobb egészségügyi szakszervezet vezetője. Az egészségügyben és a szociális gondozásban a jövedelmek jelentős részét a műszakok után járó és az időszakos pótlékok teszik ki, amelyeket a hétvégi, éjszakai vagy hivatalos ünnepnapokon végzett munka határoz meg. Az új szabályozás azonban éppen ezeket a juttatásokat vágná meg drasztikusan. Gyors ütemben haladnak a Kolozsvár-Nagyvárad vasútvonal korszerűsítési munkálatai. Egy 67 kilométeres szakaszon már közlekednek a munkavonatok, számolt be a Pro Infrastruktúra Egyesület. A projektben használt síneket Olaszországból szállítják. A jelenlegi ütem szerint körülbelül 16 kilométernyi érkezik havonta. Az országos helyreállítási tervben vállalt cél az, hogy augusztus 31-ig a vágányok 90%-át le kell fektetni, beleértve a vasútállomásokon lévőket is. A Kolozsvár-Nagyvárad fővonalon közel 3 éve tartó forgalomleállás jelentős kényelmetlenséget okozott az utasoknak, és komoly gazdasági veszteségeket is eredményezett. Az Egyesült Államok polgárainak mintegy harmada gondolja változatlanul érvényesnek az úgynevezett amerikai álmot, vagyis azt, hogy kemény munka révén az ember képes előre jutni, derül ki egy ottani közvéleménykutatásból. Az Egyesült Államok függetlenségének közelgő 250. évfordulója előtt készített nagyszabású felmérés szerint a fiatalabbak kevésbé hisznek az amerikai álomban, és a politikai táborok között is komoly a véleménykülönbség. Míg a republikánus szavazók úgy gondolják, hogy aki az Egyesült Államokban keményen dolgozik, az ma is előre tud lépni, addig a demokraták ezt már nem gondolják érvényesnek. Az AP hírügynökség megbízásából készített felmérésből az is kiderül, hogy az idősebbek jóval nagyobb arányban gondolják az amerikai identitás részének az amerikai álmot, mint a fiatal generáció.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb ma.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Kritikusan alacsony a fogyatékossággal élők foglalkoztatottsága, és a mély szegénységben élők aránya is aggasztó, derül ki az Európai Bizottság 2026-os Romániáról szóló jelentéséből. Ismét kiírják a tendert az egykori váradszőlősi piac helyén létesülő parkolóházra. Alaposan felkorbácsolja a falusi házak árát a nagyvárosok közelsége. A gyermekes családok életmódváltása, illetve a horribilis városi árak járulnak hozzá a vidéki ingatlanok népszerűségéhez. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Kritikusan alacsony a fogyatékossággal élők foglalkoztatottsága, és a mély szegénységben élők aránya is aggasztó, különösen a gyerekek esetében, derül ki az Európai Bizottság 2026-os jelentéséből, amely Románia gazdasági, szociális, foglalkoztatási, strukturális és költségvetési politikáit vizsgálja. A legnagyobb lemaradások a fogyatékossággal élők és a romák integrálására, illetve az oktatás helyzetére vezethetőek vissza. Romániában EU szinten az egyik legalacsonyabb a szociális célokra fordított költségvetés aránya, miközben a közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés továbbra is korlátozott. Ugyanakkor súlyos hiányosságok tapasztalhatók az alapvető készségek terén is. A 15 éves tanulók több mint 40%-a nem éri el a minimális jártassági szintet matematikából, szövegértésből és természettudományokból, ami miatt Románia az Európai Unió leggyengébben teljesítő országai közé sorolható. Ismét meghirdeti a pályázatot Nagyvárad önkormányzata egy 335 férőhelyes többszintes parkolóház építésére, a már 2024-ben lebontott egykori váradszőlősi piac helyén. A több mint 7 millió euróra becsült beruházást teljes egészében a helyi költségvetésből finanszírozzák. Noha a 2021 végén még úgy jelentették be a projektet, hogy magánfinanszírozást is bevonnak a megvalósításhoz. Szerkezetét tekintve a leendő parkoló alaksorból, földszínből és 4 emeletből áll. A parkoló alternatívát kínál majd azoknak a környékbeli lakosoknak, akik elvesztették az utcai parkolóhelyeiket a váradszőlősi mobilitási folyosó kiépítésének megkezdése után. A kivitelezési határidő a szerződés szerint 1 év. Alaposan felkorbácsolja a falusi házak árát a nagyvárosok közelsége. Elemzők szerint a gyermekes családok életmódváltása, illetve a horribilis városi árak járulnak hozzá a falusi házak népszerűségéhez, ezáltal pedig az egyre növekvő átlagos vételárakhoz. Románia legdrágább falusi házait, pontosabban négyzetméterenkénti átlagárait Bukarest, Kolozsvár, Brassó és Temesvár agglomerációs övezete vonultatja fel, derül ki az immobiliare.ro elemzéséből. A trend a világjárvány idején indult el, és már a életmódbeli választássá vált az udvar és a bőségesebb tér iránti igény miatt. Mindezek mellett ma már az agglomerációs települések jobb infrastruktúrát és gyorsabb városi kapcsolatokat kínálnak, mint a korábbi években.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Plusz

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amiben nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz.

0: It's true, I'm still in love with you.
1: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Csak papíron keresünk többet. Az infláció és a mérsékelt béremelések miatt a lakosság vásárlóereje valójában csökkent. Július 1-től a nagyváradiak többet fizetnek a szemétszállításért. Szép bevételt hozott az adóhatóság online vásártere. Sok adós inkább fizetett, csak ne árverezzék el lefoglalt javaikat. Köszöntelek benneteket, Kesserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Bár a bruttó átlagkereset növekszik, az infláció és a mérsékelt béremelések miatt a lakosság vásárlóereje valójában csökkent. Az Országos Stratégiai és Előrejelzési Bizottság legfrissebb előrejelzése szerint a munkaerőpiacon is komoly kihívásokkal kell szembenézni. A bizottság prognózisa szerint 2026-ban a bruttó átlagkereset várhatóan 9217 leig emelkedik. Ez a növekedés azonban mérsékeltnek tekinthető a bérköltségek egyensúlyban hozatalázó intézkedések miatt. A reálbér növekedés így a negatív tartományban marad, mivel az árak emelkedése felemészti a névleges bérnövekedést. A szakértők hozzáteszik azt is, hogy bár a bruttó minimálbér emelése kedvezően hat a rendelkezésre álló jövedelmekre, a vásárlóerőre gyakorolt hatása korlátozott marad. A minimálbér július 1-től 4325 lejre emelkedik, ami serkenti ugyanaz alapjövedelmet, de az általános bérátlagra csak mérsékelt hatással lesz. Nagyvárad helyi tanácsa jóváhagyta egyes hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjak módosítását. Az új díjszabások július 1-től lépnek majd életbe. Módosul a lakóházban élő természetes személyek számára a vegyes hulladék, illetve a tömbházakban élő lakosok esetében a vegyes, újrahasznosítható és biológiailag lebomló hulladék díjszabása. Az új tarifák tartalmazzák a gyűjtés, szállítás, a körforgásos gazdasági hozzájárulás és a lerakási díj költségeit. Az irányár vegyes hulladék esetében a családi házaknál 62,29 lej köbméterenként, tömbházaknál pedig 62,86 lej köbméterenként. A biológiailag lebomló hulladék begyűjtéséért a tömbházak esetében 39,67 lejt kell fizetnünk köbméterenként, ugyanitt az újrahasznosítható hulladékért 59,18 lejt. Két hónap alatt 15,3 millió lej bevételt generált az adóhatóság online értékesítési platformja, adta hírül a Profit.ro. Ez a pénz az árverésekből folyt be, azonban a teljes bevétel nagyobb volt, mivel az árverések lebonyolítása előtt 3 millió lejt meghaladó értékű adótartozást törlesztettek olyan személyek, akiknek a javait meghirdették a platformon. Március 30-a és május 31-e között 78 online árverésre került sor, míg 17 esetben az adósságok teljes törlesztése miatt az árverést lefújták. Az eladási ár átlagban 17%-kal haladta meg a kikiáltási árat, közölte a hatóság. Az online vásártér rövid idő alatt nagy népszerűségre tett szert. Működésének első két hónapjában 1,7 millió egyéni látogatója volt, és több mint 70 milliószor kattintottak az oldalra.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Országos felháborodást váltott ki az egészségügyi és szociális ágazatban is az új egységes bérrendszer tervezete. A szakszervezetek egyenesen katasztrofálisnak nevezik. Gyors ütemben haladnak a Kolozsvár-Nagyvárad vasútvonal korszerűsítési munkálatai. Egy 67 kilométeres szakaszon már közlekednek a munkavonatok. Az Egyesült Államok polgárainak mintegy harmada gondolja változatlanul érvényesnek az úgynevezett amerikai álmot, vagyis azt, hogy kemény munka révén az ember képes előre jutni. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Országos felháborodást váltott ki az egészségügyi és szociális ágazatban is az új egységes bérrendszer tervezete. Miközben a szaktárca az egyenlőtlenségek felszámolásáról beszél, a szakszervezetek szerint a valóságban brutális megnyírbálásokra készül a kormány. Szerintük a projekt jelenlegi formájában működésképtelen, és nem tudja biztosítani a stabilitást a munkavállalók körében. Ez a tervezet egy teljes abszurditás. A miniszter könnyen beszél, az ő fizetése 2000 lejjel emelkedik. De a dolgozók felének ez a törvény egy valóságos katasztrófa lesz január 1-től. Nyilatkozta az egyik legnagyobb egészségügyi szakszervezet vezetője. Az egészségügyben és a szociális gondozásban a jövedelmek jelentős részét a műszakok után járó és az időszakos pótlékok teszik ki, amelyeket a hétvégi, éjszakai vagy hivatalos ünnepnapokon végzett munka határoz meg. Az új szabályozás azonban éppen ezeket a juttatásokat vágná meg drasztikusan. Gyors ütemben haladnak a Kolozsvár-Nagyvárad vasútvonal korszerűsítési munkálatai. Egy 67 kilométeres szakaszon már közlekednek a munkavonatok, számolt be a Pro Infrastruktúra Egyesület. A projektben használt síneket Olaszországból szállítják. A jelenlegi ütem szerint körülbelül 16 kilométernyi érkezik havonta. Az országos helyreállítási tervben vállalt cél az, hogy augusztus 31-ig a vágányok 90%-át le kell fektetni, beleértve a vasútállomásokon lévőket is. A Kolozsvár-Nagyvárad fővonalon közel 3 éve tartó forgalomleállás jelentős kényelmetlenséget okozott az utasoknak, és komoly gazdasági veszteségeket is eredményezett. Az Egyesült Államok polgárainak mintegy harmada gondolja változatlanul érvényesnek az úgynevezett amerikai álmot, vagyis azt, hogy kemény munka révén az ember képes előre jutni, derül ki egy ottani közvéleménykutatásból. Az Egyesült Államok függetlenségének közelgő 250. évfordulója előtt készített nagyszabású felmérés szerint a fiatalabbak kevésbé hisznek az amerikai álomban, és a politikai táborok között is komoly a véleménykülönbség. Míg a republikánus szavazók úgy gondolják, hogy aki az Egyesült Államokban keményen dolgozik, az ma is előre tud lépni, addig a demokraták ezt már nem gondolják érvényesnek. Az AP hírügynökség megbízásából készített felmérésből az is kiderül, hogy az idősebbek jóval nagyobb arányban gondolják az amerikai identitás részének az amerikai álmot, mint a fiatal generáció.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

0: slágerek, magyar kedvencek, nagy várató. Ez a Plusz FM.
1: Yeah, let me tell you what I'm talking about.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Kritikusan alacsony a fogyatékossággal élők foglalkoztatottsága, és a mély szegénységben élők aránya is aggasztó, derül ki az Európai Bizottság 2026-os Romániáról szóló jelentéséből. Ismét kiírják a tendert az egykori váradszőlősi piac helyén létesülő parkolóházra. Alaposan felkorbácsolja a falusi házak árát a nagyvárosok közelsége. A gyermekes családok életmódváltása, illetve a horribilis városi árak járulnak hozzá a vidéki ingatlanok népszerűségéhez. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Kritikusan alacsony a fogyatékossággal élők foglalkoztatottsága, és a mély szegénységben élők aránya is aggasztó, különösen a gyerekek esetében, derül ki az Európai Bizottság 2026-os jelentéséből, amely Románia gazdasági, szociális, foglalkoztatási, strukturális és költségvetési politikáit vizsgálja. A legnagyobb lemaradások a fogyatékossággal élők és a romák integrálására, illetve az oktatás helyzetére vezethetőek vissza. Romániában EU szinten az egyik legalacsonyabb a szociális célokra fordított költségvetés aránya, miközben a közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés továbbra is korlátozott. Ugyanakkor súlyos hiányosságok tapasztalhatók az alapvető készségek terén is. A 15 éves tanulók több mint 40%-a nem éri el a minimális jártassági szintet matematikából, szövegértésből és természettudományokból, ami miatt Románia az Európai Unió leggyengébben teljesítő országai közé sorolható. Ismét meghirdeti a pályázatot Nagyvárad önkormányzata egy 335 férőhelyes többszintes parkolóház építésére, a már 2024-ben lebontott egykori váradszőlősi piac helyén. A több mint 7 millió euróra becsült beruházást teljes egészében a helyi költségvetésből finanszírozzák. Noha 2021 végén még úgy jelentették be a projektet, hogy magánfinanszírozást is bevonnak a megvalósításhoz. Szerkezetét tekintve a leendő parkoló alaksorból, földszínből és 4 emeletből áll. A parkoló alternatívát kínál majd azoknak a környékbeli lakosoknak, akik elvesztették az utcai parkolóhelyeiket a váradszőlősi mobilitási folyosó kiépítésének megkezdése után. A kivitelezési határidő a szerződés szerint 1 év. Alaposan felkorbácsolja a falusi házak árát a nagyvárosok közelsége. Elemzők szerint a gyermekes családok életmódváltása, illetve a horribilis városi árak járulnak hozzá a falusi házak népszerűségéhez, ezáltal pedig az egyre növekvő átlagos vételárakhoz. Románia legdrágább falusi házait, pontosabban négyzetméterenkénti átlagárait Bukarest, Kolozsvár, Brassó és Temesvár agglomerációs övezete vonultatja fel, derül ki az immobiliare.ro elemzéséből. A trend a világjárvány idején indult el, és már a életmódbeli választássá vált az udvar és a bőségesebb tér iránti igény miatt. Mindezek mellett ma már az agglomerációs települések jobb infrastruktúrát és gyorsabb városi kapcsolatokat kínálnak, mint a korábbi években.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb ma.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebben nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Csak papíron keresünk többet. Az infláció és a mérsékelt béremelések miatt a lakosság vásárlóereje valójában csökkent. Július 1-től a nagyváradiak többet fizetnek a szemétszállításért. Szép bevételt hozott az adóhatóság online vásártere. Sok adós inkább fizetett, csak ne árverezzék el lefoglalt javaikat. Köszöntelek benneteket, Kesserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Bár a bruttó átlagkereset növekszik, az infláció és a mérsékelt béremelések miatt a lakosság vásárlóereje valójában csökkent. Az Országos Stratégiai és Előrejelzési Bizottság legfrissebb előrejelzése szerint a munkaerőpiacon is komoly kihívásokkal kell szembenézni. A bizottság prognózisa szerint 2026-ban a bruttó átlagkereset várhatóan 9217 leig emelkedik. Ez a növekedés azonban mérsékeltnek tekinthető a bérköltségek egyensúlyban hozatalációzó intézkedések miatt. A reálbér növekedés így a negatív tartományban marad, mivel az árak emelkedése felemészti a névleges bérnövekedést. A szakértők hozzáteszik azt is, hogy bár a bruttó minimálbér emelése kedvezően hat a rendelkezésre álló jövedelmekre, a vásárlóerőre gyakorolt hatása korlátozott marad. A minimálbér július 1-től 4325 lejre emelkedik, ami serkenti ugyanaz alapjövedelmet, de az általános bérátlagra csak mérsékelt hatással lesz. Nagyvárad helyi tanácsa jóvá hagyta egyes hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjak módosítását. Az új díjszabások július 1-től lépnek majd életbe. Módosul a lakóházban élő természetes személyek számára a vegyes hulladék, illetve a tömbházakban élő lakosok esetében a vegyes, újrahasznosítható és biológiailag lebomló hulladék díjszabása. Az új tarifák tartalmazzák a gyűjtés, szállítás, a körforgásos gazdasági hozzájárulás és a lerakási díj költségeit. Az irányár vegyes hulladék esetében a családi házaknál 62,29 lej köbméterenként, tömbházaknál pedig 62,86 lej köbméterenként. A biológiailag lebomló hulladék begyűjtéséért a tömbházak esetében 39,67 lejt kell fizetnünk köbméterenként, ugyanitt az újrahasznosítható hulladékért 59,18 lejt. Két hónap alatt 15,3 millió lej bevételt generált az adóhatóság online értékesítési platformja, adta hírul a profit.ro. Ez a pénz az árverésekből folyt be, azonban a teljes bevétel nagyobb volt, mivel az árverések lebonyolítása előtt 3 millió lejt meghaladó értékű adótartozást törlesztettek olyan személyek, akiknek a javait meghirdették a platformon. Március 30-a és május 31-e között 78 online árverésre került sor, míg 17 esetben az adósságok teljes törlesztése miatt az árverést lefújták. Az eladási ár átlagban 17%-kal haladta meg a kikiáltási árat, közölte a hatóság. Az online vásártér rövid idő alatt nagy népszerűségre tett szert. Működésének első két hónapjában 1,7 millió egyéni látogatója volt, és több mint 70 milliószor kattintottak az oldalra.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Országos felháborodást váltott ki az egészségügyi és szociális ágazatban is az új egységes bérrendszer tervezete. A szakszervezetek egyenesen katasztrofálisnak nevezik. Gyors ütemben haladnak a Kolozsvár-Nagyvárad vasútvonal korszerűsítési munkálatai. Egy 67 kilométeres szakaszon már közlekednek a munkavonatok. Az Egyesült Államok polgárainak mintegy harmada gondolja változatlanul érvényesnek az úgynevezett amerikai álmot, vagyis azt, hogy kemény munka révén az ember képes előre jutni. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Országos felháborodást váltott ki az egészségügyi és szociális ágazatban is az új egységes bérrendszer tervezete. Miközben a szaktárca az egyenlőtlenségek felszámolásáról beszél, a szakszervezetek szerint a valóságban brutális megnyírbálásokra készül a kormány. Szerintük a projekt jelenlegi formájában működésképtelen, és nem tudja biztosítani a stabilitást a munkavállalók körében. Ez a tervezet egy teljes abszurditás. A miniszter könnyen beszél, az ő fizetése 2000 lejjel emelkedik. De a dolgozók felének ez a törvény egy valóságos katasztrófa lesz január 1-től. Nyilatkozta az egyik legnagyobb egészségügyi szakszervezet vezetője. Az egészségügyben és a szociális gondozásban a jövedelmek jelentős részét a műszakok után járó és az időszakos pótlékok teszik ki, amelyeket a hétvégi, éjszakai vagy hivatalos ünnepnapokon végzett munka határoz meg. Az új szabályozás azonban éppen ezeket a jutásokat.